Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Ideg után

Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. Hey, yo,

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Mindegy órára. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Igen, nem tartottad fontosnak az 1600-as Medici Mária... De ezt muszáj elmondanom, úgy ment feleségül a IV. Henry francia királyhoz Firenzében, hogy a vőlegény nem volt jelen, hanem a meghatalmazott képviselete. Azért képzelj már el egy ilyen esküvőt, hogy nem mész helyre, mert mit tudom én iszol a haverokkal, de azért az esküvő megtörténik. Kit adnál be, hogy képviseljen a lackót?
2: És jól, hogy megjelenik ott üzébe, Hawaii-be, tudod, lazára, hogy közlekedni
1: szokott. És akkor ön, Bálint Lackó, I és Roland nevében akarja elhites?
2: Persze, hogy ne?
1: Ez ilyen szürreál.
2: Bármilyen hülyeségben benne vagyok, persze, még találjak ott ki valamit.
1: Ez mennyire szürreális, és így történt, összeházasodtak hitelesen, hivatalosan.
2: Hát figyelj, nézd, akkoriban a házasság menti, manapság megállítólag a vállóperek, ott se kell ott lenni.
1: Ez hihetetlen, de akkor ezek szerint el se kell menni, tehát hogyha ilyen rokonként unnom az esküvőt, akkor küldhetek valakit. Delegáltam.
2: Te ilyen beteg módon korán jársz be.
3: Igen, én ketettem a
1: portásnénét.
3: Sajnos így nyugtáztam, hogy jaj, sötét van, jaj, megint fel kell keltenem.
1: Amúgy egy portás alhat? Tehát, hogy neki nem kell...
3: Amúgy ugyanezen gondolkodtam én is, hogy ez amúgy sportszerű.
2: Ha, miért ne? Hát akkor mi a más, csak a két pillanat, meg úgyis fölkeltik.
1: Mondjuk ez igaz. Hát csak ez egy jó kérdés, mert olyan is volt már, hogy mi is ébresztettük, hogy bejussunk. Mm-hmm. És az olyan kellemetlen, hogyha nagyon mélyen alszik, és nagyon horkol.
3: De meg amúgy az a csengő, az így kívülről halva is én, hogyha ez így megszólalna, én biztos, hogy össze...
1: Mert nektek mi a legrosszabb ébredés? Tehát a legrosszabb dolog, amire föl lehet ébredni, az mi lehet?
3: A szomszéd hülyeségére.
1: Tehát a szomszédre ébredni?
2: A lakás tűz például, tehát azért el tudok képzelni ilyen nagyon rossz ébredéseket, de arra nem szeretnék sose kelni.
1: A kedvencem, amit mindig ki akartam próbálni, de akkor lehet, hogy majd, hogyha két évben alszik, akkor kipróbálom nála, az az, hogy megfogok egy zseblámpát, belevilágítok fölülről, és elkeltem, ahogy vonat! És nézzük, hogy ébred. Nem?
3: Előző héten nagyon szemét voltam, úgyhogy ha még ezt megcsinálod, akkor biztos...
2: Ami még kellemetlen, az a szomszéd riasztója. Nálunk a szólalt meg egyszer.
3: Ja,
2: szomszéd riasztó. És ez nagyon közel van, és nagyon hangos.
1: Amire az öcsémék ébredtek a legrosszabbat, az, és ez frankó megtörtént, és el nem tudom képzelni, hogy ilyen van, hogy alszanak otthon, és egyszer csak a tévé alatti JBL hangfal elkezd rohadt hangosan hajnali kettőkor technózenét üvölteni. És képzétek el, a fölöttük lévők az övére csatlakoztak rá.
2: Jajjajjaj.
1: Gondolom, hangosították, hogy miért nem szól. Na?
2: És egyszer csak megjött a Budapest parádé?
1: Az Lidérc, nem? Ilyenre ébredni.
3: De amúgy leesett neki?
1: Hát idővel igen, meg nyilván a Dávidék ki tudták kapcsolni egy

0: látod, hogy a wellness hétvégéről posztol. Jelzed-e, bármilyen formában megírod-e neki, vagy elkezdesz a fejedben olyan terveket szőni, mint ami az én fejemben van, már hogy nem a gyilkosságáról, hanem hogy olyanokat, hogy ú, biztos ez már be volt neki fizetve, biztos jó fejű, hát ezt nem abból a pénzből finanszírozta, ez biztos oda kellett, csak ezt már nem lehetett lemondani. Tehát, hogy elkezdesz-e ilyen sztorit mögé költeni, mert hogy biztos nem olyan, vagy azért fölteszed neki a kérdést, hogy elhúzsad vissza a pénzt. Oké, Kitti, mesélj.
1: Hát felteszem.
0: Visszakéred, mi?
2: Wellnessre kellett? Mi? Hogy ott tártasd a segget?
3: Vagy megírom neki azt a koktélt, már ne idd meg.
0: Kényelmes az a jacuzzi?
3: Én is ott lehetnék, de kölcsön adtam neked a pénzt.
0: Te nem tudod elképzelni? Te Roland, te azért egy nagy vonalú
3: ember
0: vagy.
3: Nem, szerintem ez bunkóság. Akkor inkább ne tegyek ki. Tehát, hogy akkor legalább tartsod titokba, érted, hogy mire
2: költöd. Igen, tehát ő hülyén veszi ki magát.
3: Igen,
2: eléggé rossz az optikája, ugye, ahogy szokták mondani. Igen, én nagy vonalú vagyok, tehát, hogy én az a típus vagyok, hogy én biztos, hogy adnék kölcsön, de utána azért elgondolkod. Még, hogy egyébként most tényleg erre, vagy hogy? Tehát, hogy érdekes.
0: Lehet, hogy te vagy az a királyi egy SOS, hogy legyél már még egy Mai Tai-t, küldök még pénzt. Utalok. Legyél a vendégem.
3: Majd ezt kipróbáljuk, jó?
2: Lehet, hogy folyére venném. Nem, egyébként, tehát nekem is rosszul esne. Tehát én is úgy éreztem, hogy én lehet, hogy kicsit így félre lettem vezetve, vagy nem tudom, de ezzel együtt, tehát, hogy igen, én
0: egyébként nem annak kéne történnie, hogy igazából azt csinál a kölcsönpénzzel, amit akar. Tehát ki tudja, lehet, hogy ő pont egy olyan helyzetben volt, amikor nagyon nagy szüksége volt egy pihenésre, és kellett neki ez egy csillagos spa.
3: Na, de akkor ezt mondja meg.
2: Vagy éppenséggel egy csajt akart elvinni randizni, és gondolta, hogy akkor egy első randinak egy wellness hétvége azért az elég menő.
0: Ha meg, ha valaki kölcsönkéred, megkérdezed, mire kell? Nyilván én olyan vagyok, hogyha kölcsönkérnék, mert olyan helyzetbe kerülök, akkor biztos, hogy elmondanám, hogy mire kell, és azonnal, tehát már attól lelkiismeret furdalásom lenne, hogy tartozom, tehát vissza akarnám adni. De vannak olyan emberek, akik nem.
2: Én nem kérdezném meg, nem.
0: A legkeményebbet a végére, ez érdekel nyilván a legjobban. Mm-hmm. A társaság egyenlően osztaná szét az éttermi számlát, pedig te csak egy levest ettél. Szólsz, vagy fizetsz, hogy ne legyen kellemetlen. Tipikus eset, mindenki éhes volt, mindenki megkajált, egyenlően osztjuk, de tényleg, te figyeltél, spóroltál, jó barátok dilemma, megettél egy kis húslevest, ennyi volt, de ugyanúgy be kell raknod 6800-ot.
3: Hát én betenném amúgy, mert nem szoktam az ilyesmit.
2: Amikor lehet, de kell tenni. A pénzt a közös.
0: Rád végszót mondtál, nem tudom, érzed-e. Hát berakod?
2: Hát ismertek. Hát ja, pont az nem. Előbb mondtad el, hogy nagy vonalú vagyok.
3: Most te ide lehet
2: egy... Dobnék egy keveset.
3: Aha. A Roland az nem fillér.
2: Én nagyon nem.
0: Én szerintem azt csinálnám, hogy mert engem viszont zavar, de azért nem akarom fölbolygatni úgy a társaságot nagyon. Tehát
3: szerintem te beszólnál.
0: Nem. Szerintem egészen egyszerűen rendelnék Elvitelre még egy főfogást. Gyorsan, mikor hozzák a
3: számlát.
0: Most jut eszembe, vinnék haza még egy milánói sertésbordát, ha lehet. Dupla sajttal.
2: És akkor már is megvan.
0: És akkor már is jók vagyunk.
2: Ugye, de ezt még egy pluszba hozzáírják.
0: Hát az a minimum, persze. Hát jó, de az mindegy, mert akkor már arányaiban kevesebbet bukom.
2: 2026-ban, tehát 25 éve volt 2001, ide fogunk visszaugrani. Hogy kimatekoztam, azért figyelitek. Egyébként pedig 35 éves múltra tekint vissza Magyarországon az internet, de szerintem durva. Ott a 90-es években még nagyon kevesen használták, viszont 2001 körül azért már igencsak terjedőben volt. Én 15 éves voltam akkoriban, szerintem akkor már volt internet számítógép.
0: Úgy emlékszem.
2: Az előtte egy pár évvel, szerintem olyan 11-12 éves voltam, és akkor valami Pentium 386-os vagy ilyesmi, és a Prince of Persia volt az első játék, azt tudom.
0: Nem vagy semmi. Kitti, neked is ilyen éles emlékeid vannak az első számítógép, első internetes dolgokról?
3: Hát az, hogy nagyon nehezen tárcsázott.
0: Na még a tárcsázós, tényleg. Nekem az van meg, hogy apának viszonylag korán volt laptopja, de az olyan laptop volt még, hogy igazából hát ez egy nagyon kezdetleges, nagyon béna Word-szerűséget tudott, meg valami autós játékot, ami tényleg olyan volt, hogy ahogy mentél az autóval, úgy rajzolódott ki a táj.
3: Igen.
0: És ilyen lépésről lépésre, de ez mindig nagy menőség volt, hogyha napi fél órát mi ezzel játszhattunk. Ez az internet kérdéskör egyébként nagyon izgalmas, és hogyha belegondolsz, akkor mi vagyunk ugye az a generáció, akik anélkül születtünk, és közben meg így kialakult, tehát hogy egyáltalán nem evidens az, hogy van. Két dátum van, amit én tudok. Az egyik az aranybulla, 1222, ez ugye beégett. A másik 1964-ben indult az ARPANET, az internet elődje. Ez megmaradt valamiért így a kommunikáció szakról, és azt tudom, hogy az még ilyen nagyon ilyen katonai dolog volt, de aztán így szépen lassan így kinyitott az emberek felé.
2: De mondom,

0: valamiért az jön be először, hogy, hogy a játékok. Tehát akkoriban még az, azok voltak az igazán
1: menők.
0: Ez
1: nem ment alapú volt amúgy.
0: Nem, azok nem. Játék, azok
1: az csak
0: nem.
1: Ment a gépeden CD-ről.
0: Hát persze, tehát CD-ről.
1: Floppy-ról?
0: Hát hány flop is a játék? Ugye akkoriban még az volt a menő, azért mondom Prince of Persia, aztán később bejött a GTA, az, az már nagyon nagy menőség volt.
1: Mondjuk az volt az, amikor fölülről láttad, nem? Azt infóra játszottuk a technősös játék helyett. Fölülről láttál ilyen dobozokat, az volt a kocsi, és az így ment, és kiszáll belőle a bogyó, és azzal leütöttél egy másik bogyót.
0: Hát körülbelül azért annál egy fokkal jobban, mert pont múltkor a Dávid fia megállapította, mert így megmutattam neki a régi GTA-t, hát az még nem volt menő. Mondom,
2: mit nem ez volt akkor?
0: A mi korunkban ez még nagyon menő
1: pont,
0: volt.
1: Pont, hogy az ma a menő. Hát amúgy ez, amikor vonalak üldöznek pontokat, a legjobb játékok.
2: Ezt a technősöset akartam, tényleg ez az informatika órán, amúgy hozzáteszem, hogy nekem sosem ment.
1: Rohadt technős.
2: Rohadt
1: soha
2: technős.
1: Nem arra mentem, erre akartad. Pukkadjon meg.
2: Tudod, ez a, adni kellett neki.
1: Hát meg voltak azok a játékok, az nem tudom már mi volt a neve, de voltak ilyenek, hogy nem is pályán mozogtál, meg nem is figurák, hanem ilyen eldöntendős volt. Tehát, hogy választottál át meg B-t, és akkor kiadta a következő ablakot, hogy akkor most ez történik, és megmondod, hogy akkor A vagy B megint.
0: Igen, volt a Suli nevű játék.
1: Tú, az, de, az nagyon genya volt.
0: Az genya, igen, ez most nem megyünk bele a részleteibe egy adásba, mert 12-es panikával futunk csak.
2: Neked a Passiens, hát imád.
1: Passiens, aknakereső, sose értettem, de mindig nyomogattam, mintha muszáj lenne.
2: Jaj, ez de jó volt,
1: jöttek a számok, nem értettem, oda nyomtam. De hogy várjál, 91-ben mi volt? 91-ben az volt még, hogy az MTA és az Ausztriai Linci Egyetem, ők kapcsolódtak össze, az Taki meg a Linci Egyetem, és 9,6 kilobájt per szekundum sebességgel működött akkoriban az internet. Egy kicsit számoltam, hogy ez mit jelent. Figyelj, ez azt jelenti, hogy most mondjuk fotózol az okostelefonoddal egy 3 megás képet, mondjuk ilyen közepesen jó. Azt tippelj, mennyi idő lesz szedte le az hát, akkori internet.
2: Két
1: egy
2: óra.
1: Ilyen mostani fotót. Nem, na, ne jobb, 43 perc alatt.
0: Az egész jó.
1: Azt nézem, hogy egy film nagyjából 7 napos folyamatos letöltéssel jött volna le, tehát hogy ezzel is el vagy. De amikorra bejött már a mi családi otthonunkba, vagy úgy nagyjából elérhető volt, mert például 2001 őszén a háztartásoknak még csak 6%-ában volt internet, ami azt jelenti, hogy minden 17. háztartásban. Akkoriban az volt, hogy 56 kilobit per másodperc alapon jött le, ami azt jelenti, hogy egy mega letöltése másfél vagy 3 percig is tarthatott, tehát itt is egy film esetében napokat kellett volna várni, de hát film, jelen nem töltött.
2: De mentünk a videótékába.
0: Az még volt, igen, meg például pedig Kristóf azt írja, 250 forint volt fél óra netezés a könyvtárban.
1: Tényleg?
0: Nem volt olcsó, de megtanítottam azt a nyüves tevét padon ülni.
2: Jaj, tényleg az is volt.
1: Ó, az én tevém azóta le van fagyasztva. Az enyém rendőrnek tanult, és ott elengedtem a kezét, és azt hiszem, ott utána le is fagyasztottam. Tehát egy fagyott rendőr tevét, hogyha valaki lát valahol, akkor szóljon már.
2: Amúgy Tamagocsi van még?
0: De szerintem nincs. Lehet, hogy manapság már rendőrfőkapitány, nem tudom. Tamagocsi az is nagyon menő volt, de az kicsit régebben, tehát az már 90-es
2: évek. Nem tudom, de én megkaptam karácsonykor, és meg is halt. Tehát sikerült, hogy megoldanom.
1: Azt én mindig túletettem.
0: Élő állattal ne próbálkozz, Kitti. Nekem nem volt.
1: Nem volt Tamagocsi?
0: Nem.
2: Ne idegesíts! Vegyünk már a
1: fel. Neked nincs lelked.
0: Nekem sose volt vágyam az, hogy Tamagocsi
1: legyen. Nem vigyáztál egy digitális barátra?
0: Hát nem, de azért két gyereket valahogy csak felnevelgetünk.
1: De hogy? Rajt úgy gyakorolsz? Mert amit én megtanultam a Tamagocsin, hogy nem adunk neki 8 adag aludtosakost egy felállásra. Ez a gyereknek
2: oda. De jó lenne, ha lehetne kapni. Én most esküvennék.
0: Biztos, hogy lehet valahol biztos, kapni Tamagocsit.
2: Valaki írja.
1: Biztos vannak ilyen emulátorok, vagy valami. Jó, és akkor első ilyen netezős élmények nekem szerintem az nem otthoni élmény, hanem nekem az informatika órán volt a számtek teremben. És arra emlékszem, hogy ilyen, akkoriban még volt egy Cheese című magyar műsor a tévében, amiben ilyen elesések, ilyen bakik, meg epikfélz, ilyenek voltak. És hogy ilyen videókat gyűjtögettem magamnak, nagyon rossz minőségben internetről letöltve, flopikra, és volt egy videó, ami annyira nagy volt, hogy nem fért rá egy flopira.
0: Hát persze. Hát
2: mindenki keresse le a flopira.
1: Na te milyen videókat szedtél le flopira, Roland?
2: Hát... adjuk szerintem.
0: Azok is viccesek voltak.
1: Ott is volt csattanó?
2: Több is.
0: Sokszor csattan.
1: Ja, de ezek nagyon menők. Hát akkoriban volt, hogy az ilyeneket töltöttünk le, hogy a Szalacsi, a Polgári Jenő, ezeket
0: hát
1: szedegettük.
0: Később volt már
1: akkor
0: szerintem.
1: Is volt. Nekem azok megvannak flopin, csak mondom.
0: Később.
1: És az is iskolából gyűjtve.
0: És minden kis startlapról indult.
2: Ja, igen.
1: Anya a mai napig.
0: Az egyetlen az országban.
1: Ő a legnagyobb rajongó, de egyébként itt ülünk a stúdióban azzal, akinek Magyarországon utoljára van free mailje. Kitty. Milyen a freemail mostanában? Tudsz már küldeni képeket, vagy még nem tartotok ott?
2: Ha túl nagy, vagy túl sokat küldenék, akkor kiírja, igen.
0: Csatolni még nem nagyon lehet fájlokat.
1: Mondta a freemail, meg a citromail.
0: Meg gyerekek chatszobák voltak. Emlékeztek ilyen?
1: De jó volt.
2: Ja.
0: Chat.hu, meg hasonló.
2: Igen.
0: És akkor ismeretlenekkel lehetett csetelgetni.
1: És mit csináltunk olyat, hogy éjszakára fennmaradtunk, és éjjel csetelgettünk amerikaiakkal. Amerikai magyarokkal.
0: Igazi rossz fiúk voltatok.
1: De valahogy soha nem, tehát ott lehetett olyat, hogy ilyen privát szobára mentél.
0: Igen, lehetett.
1: Tehát, hogy benn voltál a közösben, ott beszélgettetek a semmiről, hello, te is itt vagy, hello, én is itt vagyok, te is boldog vagy, igen, én is boldog vagyok, és bemehettél egy szobába, és folytathattad ott.
0: Igen, a házi bulik is így néztek.
2: Ja, amúgy igen.
1: Amúgy igen, és itt volt igen, hogy 10-ből 5 lány fiú volt. Házi buliban nem. Tehát ott azért egyáltalán nagyobb biztonságban mentél.
0: Itt Tájföldön lehet, hogy a mai napig, de felég nem így volt.
1: Amúgy az Ivivet, azt hiszem, az egy ilyen magyar kezdeményezés volt, és azt még pont jókor adták el. Tehát azt még pont úgy adta el az, aki létrehozta, vagy akik létrehozták, hogy még a Facebook nagy robbanása előtt, és utána piszok veszteséges volt, de ők még nagyon jól jöttek ki belőle.
0: És az a durva, hogyha belegondoltok, hogy ugye nem is tudtuk volna elképzelni azt, ami ma van. Vélhetően most se tudjuk elképzelni, hogy mi lesz mondjuk 10 év múlva. Tehát, hogy hova fejlődik a technológia.
1: Hát de nagyon durva ez a tempó, amiben haladunk. Tehát én tisztán emlékszem, hogy nekünk a főiskolai informatika tanárral azért ott voltak problémák, tehát ott látszott, hogy ő is az utolsó pillanatban tanulta meg azt, amit tanítani próbált. Ez egyik kedvencem, amikor azt mondta, hogy most van egy feladat, és az a dolgotok, hogy találjatok meg egy információt az interneten, a Google kereső programmal. Na itt a fél csoport kiesett, mert a Google-lel kereste a Google-ot, hogy az mi. Ez volt egy ilyen, akkor volt az, hogy amikor kikapcsoljuk a gépet, akkor azt fogja mondani, hogy God Braille, ezt mi elneveztük isteni vakírásnak, hát ugye ezzel búcsúzik tőlünk a gép, és volt olyan, hogy nem tudtam megoldani egy feladatot Word-ben, mert én teljesen hülye voltam ezekhez, viszont be lehetett adni kinyomtatva a papíron a Word doksit, úgyhogy én Photoshopban szerkesztettem össze a díszítő sort, és úgy jöttem be.
0: Azért az milyen kemény, a Word nem tudta használni, de a Photoshopot igen, ugye? Ez a régi. Ha be kéne őt mutatni, akkor nagyjából ezt az egy.
1: A Word-ot amúgy a mai napig nem értem, tehát ez szerintem az kegyetlenül gusztustalan. Szerintem nekem a szakdolgozatomban a legnehezebb az volt, hogy legyen tartalomjegyzék.
0: Jó, én az Excel-lel nem tudtam összebarátkozni.
1: Nem semmi naphíre lesz ez egyébként.
0: Ha már nosztalgiáztunk.
2: Hát igen, kicsit boszorkányos.
0: Boszorkányos?
2: Igen. Ugyanis képzeljétek el, hogy hát ugye egész boszorkány dinasztiák, de nehéz szó, élnek Romániában.
0: Vámpírok is, meg boszorkányok, meg mindenki
2: igen. Él. De van egy Mihály, ő például napi 1,5 milliót keres ezzel a boszorkánysággal.
1: Hallod? Andi, bizniszt nyitunk. Én leszek a menedzseret, szerzem az ügyfeleket, te bossziskodsz.
0: Te leszel a bosszistrici?
1: Ez így elég rosszul hangzik, de tulajdonképpen igen. Kétszer lennél a bossz ennyire? Hát, de hogy? Már 1,5 millió?
2: Is az vagyok.
1: Naponta?
0: Hát de te ingyen csinálod.
1: Naponta
2: én ingyen megmondom a megérzéseimet a jövőben.
1: Naponta 1,5 millió forint, biztos? Ez nagyon durva.
2: Hát igen. Na, azt szóval érzem. Fehér és fekete mágiában is egyáltalán egyaránt jártas.
0: De mert mi a különbség a fehér meg a fekete között? Az mint a gazdaságnál, hogy hát az egyik az törvényes, a másik nem?
2: Általában a fekete
1: mágia. Nem a bőrszín. Ja, várja, olyat nem látunk, ugye?
0: Olyan nincs.
1: Akkor nem, bocs, igen.
2: Hát általában a fekete mágiát ugye azt rosszra használják, ez a elátkozó valakit, nem tudom.
0: A fehér mágia az meg pozitív?
2: Hát ja, az inkább úgy segítség.
1: De ki fizet a feketéért? Ja, hogy másra. Tehát, hogy
2: hát
1: nem
2: persze, magad, hát hogyha az exed valakivel, vagy
1: magamra veszek elhagy... egy rontást.
2: Persze.
0: Hogy megvudúzza.
1: És oda megyek, és adok neki eurót, olyrót, hogy csinálja?
2: Olyrót.
0: Lejt, eurót, bármit. Szerintem dollárt is elfogad.
1: Na de várjál, ez hogy megy? Még egyszer akkor fejtsd ki. Tehát van ez a néni. Van megkopogok.
2: De már online is lehet egyébként, úgyhogy nem
1: milyen praktikus.
0: Ez ilyen távarázslás.
2: Távarázslás, igen.
0: A Budapest TV-n annó felfedezték ezt.
2: Igen.
1: Budapest.
0: Mert várjál egyébként.
2: Na, képzeljük.
0: Mennyit kap ő egy ilyen varázslásért?
2: Várják. Van megyik. Hogy mit csinál egyáltalán. Mert semmit. Ugye, hogy a praktikáikban cigány őseik hagyományait ötvözték az ortodox keresztény hittel, ami valamit is jelentsen. Mihály Éláék hétköznapjai nem éppen megszokottak, varázs főzeteket készítenek a maguk által gyűjtött gyógynövényekből, különféle rituálékat végeznek, jóslatokat tesznek. Olyan komoly témákban is, mint hogy mi fog történni a jövőben az országokkal, Romániával, vagy éppen a világban. Hát ezt lehet, hogy mi is akarnánk tudni.
0: Na jó, de én Ozorán is szoktak ilyen varázsfőzetekkel
2: operálni.
0: Még se keresik magukat román.
1: Legálisok? Román. Legálisok ezek a varázsfőzetek? Tehát, hogy olyan dolgokat rak bele, amit szabad? Vagy ez az űrge pörköltnek az előfőzete? Igen?
0: És mennyit keres egy? Engem az érdekel, hogy oda megy, mit tudom én, mondjatok egy román nevet.
1: Nikolaj,
0: oda megy, és azt mondja Nikolaj a Mihálynak, hogy akkor na, Mihályla, aura tisztítást kérek, vagy mit tudom én, átkozd meg az exemet, innát.
2: Figyelj, van itt egy ilyen példa, képzeljétek el, hogy hát az egyébként az ügyfeleknek semmi nem drága. Ha némi mágiával jó útra kell téríteni például egy hűtlen férjet, a varázserő igénybevétele úgy 500 ezer euróba kerül. Mármint nem 500 ezer, hanem 500 kötőjel 1000 euróba kerül.
1: Hát ilyen 3-400 ezer forint az, hogy hű legyél.
2: És neki napi 3-4 kliense van.
0: És vállal garanciát? Vagy ez olyan, hogy bejön, vagy nem, mert akkor
2: egy bosszorkánytól garanciát akarsz
1: kérni? Egy ilyen hűségvarázslat után még lehet az embernek gyereke? Vagy azt nem úgy vágja el?
2: Hát, nem tudom. De képzeljétek el, hogy hát feltették neki a kérdést, mert hogy ilyen dokumentumfilm is készült az ő ilyen családjukra, mert hogy ez gyerekre is átszállt, tehát ez tényleg ilyen boszorkány dinasztia, hogy éreznek-e lelki furdalást, amiért rontást hoznak másokra. Hát ő azt mondta, hogy egyáltalán nem érzi bűnösnek magát, hiszen ez a munkája.
0: Napi másfél millióért, nekem se lenne lelki furdalásom.
1: Tényleg nem hiszem el, hogy azért ennyit fizetnek emberek. Most elkezdtem itt utána járni a témának, mert most a Kitty felkeltett az érdeklődésemet, hogy vajon be vannak-e kötve a banyák a naphoz. Már ugye nyilván a helyi naphoz.
0: A román naphoz.
1: És várjál, képzeld el, hogy 2010-ben volt az első javaslat, mert előtte minden javaslat elbukott, mert a politikusok féltek az átkoktól. Az milyen?
2: Hát meg lehet, hogy megbuheráltam.
1: Addig nem volt adózás, mert hogy féltek attól, hogy még meg lesznek átkozva. De 2011. január 1-én életbe lépett egy szabályozás, amely a boszorkányokat, jósokat, asztrológusokat adóköteles foglalkozásként kezeli. 16%-os jövedelemadót kell befizetni a kis sorsvetésük után.
0: Hát az baromi, most gondolj bele, megkeresel a napi másfél milliót, most abból leadózol ugye 16%-ot, hát az egy kicsivel több, mint 2 kiló, akkor is, ugye 1 millió 3 tisztán a zsebedbe marad.
1: És vannak itt is ilyen kedvezmények? Nem tudom én, hogy rontás az mit tudom én, 500 euró, de hogyha azt kéred, hogy rontsuk már meg ott a környezetét is, az csak 7,50, mert az ilyen családi rontás.
0: Ja, lehet csomagban kérni esetleg? Van-e például, menüben, tudod?
1: Van egy nyugdíjas rontás, ami olcsóbb, mert ugye...
0: Nyugdíjas rontás. Csoportos kedvezményt vállal esetleg?
1: Ezt nem hiszem el. Ugyanannyi egy sötét varázslat is, mint egy kedves? Te melyiket raknád drágábbra?
0: Szerintem a fekete, az feláras.
1: A fekete a feláras? De miért? Mert ott etikai határokat lépett, vagy hogy?
0: Ha persze, hát ott azért a lelkiismeret furdalás is meg kell fizetni.
1: És akkor nem tudod úgy eladni
0: hát,
1: a dolgot?
0: Nehezebb.
1: Most azon gondolkozom, hogy hogyan tudnám a legbarátibban magamnak kitalálni. Tehát, hogyha neked akarnék rosszat, tudok-e úgy jót kérni, hogy neked az rossz legyen?
2: Mi van?
0: Én értem, hogy mire. Tehát, hogy igazából
1: fehérvarázslatot kérni, hogy neked rossz legyen. Tudok, persze, hogy tudok. De mit tudom én, most nyilván maradjunk a fikció felületén, vagy területén, de hogyha nekem pont tetszik valamit, feleséget, házat, kertet, bármi, akkor én kérhetek szerencsét magamnak abban, hogy én pont azonat el kell lakhassak, és az neked balsors, mert nem akarod, hogy ott üljek a műfüveden.
0: Hülye vagy? Hát akkor beszélsz a rezsibe.
1: Ja, hogy még örülnél is.
0: Ne viccelj, felezzük a számlákat.
1: Ez milyen durva. És de kik járnak ilyen helyekre? Tehát azért gondoljatok bele, 500 kötőjel 1000 euró, az nagy pénz. Tehát akkor valószínűleg ide üzletemberek járnak zakóban?
0: A politikusok. Azért nem merték megadóztatni
2: őket. Nem, hát figyelj, szerintem a leggyakoribb általában az a szerelmi élettel kapcsolatos dolgok. Én úgy gondolom, tehát, hogy...
0: És egyébként bevallom, hogy ezt egy... Én ilyenkor bennem fölmegy egy kicsit a pumpa, mert azt érzem, hogy azért ez masszív átverés.
1: Persze,
0: és lehúzzák szerencsétlen, egyébként kiábrándult, már nagyon elkeseredett embereket, akiknek ez egy ilyen utolsó mencsvár, és akkor ők hisznek abban, hogy na oda mennek, és akkor Mihályla, a javasasszony, majd jó megoldja minden problémájukat, de közben meg rohadtul nem, csak lehúzza őket pénze.
2: Hát figyelj, nem tudom, mert szerintem itthon is, nálunk is azért ezeket a jóslatokat úgy igénybe veszik az emberek, Csak ezzel mindig az a bajom, nem leszek álszent, volt, hogy én is voltam, de észrevettem magamon, hogy elkezdett bennem dolgozni az, hogy várom azt, tudod, amit mondjuk megjósolt előre, hogy megtörténjen.
0: Meg tudod, olyan általánosságokat mond, próbálj azért úgy csűrni, csavarni, hogy belelátod azt, ami rád vonatkozik, hát, de, tehát, hogy mindenki bele tudja látni.
2: Minket nézünk, akkor az ember általában a szerelmi életére volt a legkíváncsi.
0: Na, de ne 30 ezerért ne legyél kíváncsi, vagy nem tudom.
1: És költesz 30 ezeret a szerelmi életedre, nem havonta.
2: Sőt, ja, amúgy vannak, miért sajnálod?
1: Feleség nélkül vannak, akik gyakrabban is költenek 30 ezeret a szerelmi életükre.
0: Piros honfoglalom, per alkalom, igen.
1: Nekem a legrosszabb nem is a pénzben nyúlás ebben, hanem nekem az a legrosszabb, hogy emberek a bizalmukat fektetik valamibe, ami kamu. És engem ez zavar, hogy az emberek hülyébre vétele, vagy hülyébe bevése. Ez a legrosszabb akkor, hogyha valaki mondjuk akár orvos helyett egy ilyen helyre megy el, ott mondanak neki valami olyat, hogy akkor majd ez a kezelés, meg az majd ez meggyógyítja a ráket, aztán nem, és emiatt kerülnek még rosszabb helyzetbe, akár egészségügyileg, akár pszichésen, mert elhittek valami hülyeséget, tehát nekem a pénz az itt kvázi másodlagos.
0: Egyébként ez is benne van, tudok olyan, nem fogom a nevét mondani, mert adáson kívül nektek, olyan közismert magyar celebet, már nincs köztünk, elhunyt, és ő amikor komoly betegséggel küzdött, akkor már ilyen emberekhez is fordult, és nagyon komoly lóvéval húzták őt le. Aha. Ezt tudom.
1: De azért, mert csak kérek rád egy rontást, most 500 euró.
2: De na, hogy elgondolkodott?
1: Valami kis egyszerűt, vagy valami jött, ami vicces, mit tudom én, hogy fészkelnek madarak a fejeden. És akkor jön majd a rontás, és akkor mindig röpködnek körülötted a kísérletek.
2: Azt mondom, hogy jön Varga Viktor, mert neki fészkelt ugye a fején.
1: Tehát, az rasta hajkát. De hogy valami kis cuki rontáskát, nincs ilyen zsákba rontás?
0: Rontáská, ilyen kis
2: rontáská!
1: Nincs ilyen tényleg, hogy zsákba rontás, hogy így, mit tudom én, csak 100 euróért veszel valamit, és aztán egy random rontás.
2: Most egy olyat, hogy egész nap mondjuk csak egy lábon ugrál, vagy ilyen.
0: Azt tegnap megcsináltam, mert fájt a bal lábam, úgyhogy az, ja. Lehet, hogy valaki rám küldött valami ilyesmit.
1: Azt nézem, mindannyian szeretnénk jó sokat keresni.
0: Jaj, Kristóf!
1: Felolvastam, és még nem tudtam, milyen rosszat olvasok fel.
0: Köszönjük, legyen ez egyelőre a végszó, nem sokára érünk vissza.
3: Buenos morgen, minden

0: Dübörögnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Az van, hogy porzott a tank, idefele jövet, én végig izgultam az M1-est, hogy vajon eljövök-e idáig. Tehát az a tipikus életérzés, amikor a legelején felvillan, és tudod, hogy benne van az is, hogy nem lesz meg, de jó eséllyel meg lesz, akkor végigpörgeted azt, hogy eddig mindig sikerült, és bízol az autóban, és majd jól kuplungolsz, és minden megtörténik. De én tényleg az a típus vagyok, aki az utolsókig elhajtja. Tehát úgy tudom, hogy mekkora a tank, kiszámolom, hogy mennyi a fogyasztásom, megnézem a szélviszonyokat, kidugom az ujjam az ablakon, belenyalok a levegőbe, páratartalom, és megmondom, hogy ezzel még mennyit megyek.
2: Értem. Tehát te voltál az most így reggel, aki ott Bicska magasságában van, az a nagy lejtő.
1: Igen.
2: Ott azért kitetted üresbe, hogy
1: persze, burulják. Kuplungoltam, legurultam. Igen, abszolút. És volt egy szakasz, ahol úgy mentem, tudod, mint amikor régen a rolleren is, hogy előre-hátra dőltem, hogy még a lendülettel egy kicsit adok a kocsinak, és meg is volt. De te meg az vagy, nem? Aki, hogyha világít, akkor töltöd.
2: Fú, te én nagyon. Tehát, hogy én... Engem idegesít, gyerekek. De nem,
1: miért?
2: Tudom,
1: miért?
2: Nem tudom.
1: Tehát... Nem bízol magad. Ez valamit a személyiségedről elmond. Nem bízol magadban.
2: Én szeretek biztosra menni.
1: Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy üdvözöljem az Orlenkút dolgozóit. Nagyon kedvesek voltak, és mi szóltunk ott reggel, úgyhogy azt hiszem, hogy megérdemlik tőlünk a tapsot. És ezt a mintát, ezt a példát vegye minden tatabányai komáromi esztergomi üzlet és bolt. Ha valahol meghallom magunkat, én küldök nekik egy tapsot, hogy mi szólunk.
2: Kaj, milyen
1: mosolyogtak, tök cukik voltak, és nagyon rendesek voltak.
2: Dupla jattot fogadni az Ádi.
1: Igen, a hölgy, aki kiszolgált, ő még marad, de a mellette lévő ő már megy, és segített még a kuponokat csinálni, és mondta, hogy már vége a műszaknak, és jó pihenés nektek, és köszönöm. Köszönöm szépen, hogy még a kávé kupont is lehúztátok, hiába álltak mögöttem 10. Volt ott, aki a reggeli 4 sörét már vette volna, de nem. Tényleg, tehát hogy igazából köszönöm szépen, kedvesek voltatok.
2: Ők azért belülről anyáztak egy picit téged, remélem ezt érzed.
1: Biztos, hogy igen, de nagyon kedvesek voltak, nagyon jó volt a hangulat, és minden helyről ezt fogom mondani, ahol a Forrás Rádiót hallom.
2: Na jó van, és fogunk itt turnézni, menjünk ki random helyekre.
1: De ez tök jó, tehát érted, ott vagyok és hallom a Kittit. Szia Kitti, jó reggel, pedig még alszik.
2: Jó, nem, egyébként ez tényleg jó, úgyhogy ha esetleg írnátok pár kedves sort Ádinak, 0620 97 8 97 85-ös, merrefelé menjen, merrefelé örülnétek neki. Kell hozzá némi perverzió, hogy valaki örüljön neki, de ha megvan, akkor bár.
1: És ilyenkor igyekszem elváltoztatni a hangomat, hogy ne leplezzem le magam. Tehát, hogy még véletlen se legyen az, hogy ott szól a hangom a rádióból. Tehát van a Pisti típus, tudod, aki bemegy, hogy hello, jó napot, én vagyok az. És akkor ezért, hogy hallod, milyen jól szólok? Na, én nem. Én ilyenkor oda megyek, hogy csokolom, és megcsinálom a dolgomat, és eljövök, és boldogan Mátyás királyként láttam, hogy a nép hallgat minket, és boldog.
2: Aj, igen, tehát hogyha bemegy hozzátok egy ilyen...
1: Dalia. Úgy, hogy ezt a szót kerested, a Dalia?
2: A falusi Ed-Sirán hasonlás verseny dobogós. Én igazából ezt akartam mondani, de hát mindenki értse, hogy akarja.
1: Nem a Dalia jött?
2: Akkor legyen egy feketében. Általában fekete, akkor legyen gyanús, hogy ez lehet Jared Ládi.
1: Jogos. Na és mit írnak a többiek? Egyébként szerintem rendben volt az út.
2: Én közben azt írja, hogy nekünk Kristóf már mostkor reggel itt van velünk. Üresben többet fogyaszt, mint motorfékkel gurulva, mert van alapjárati befecskendezés. Igen, erre egyébként a srácok figyelmét is a felvilágosításnál fel kell hívni, hogy vigyázzanak az alapjárati befecskendezésre is, mert ez is kockázatos lehet.
1: Kristóf, te nagyon-nagyon nagyot tévedsz, mert én olyankor leállítom a motort, fék sincs semmi. Tehát, hogy nálam aztán semmilyen befecskendezés nincs, én ott csak gurulok. Jövök!
2: Ádi, teljesen befecskendezés ellenes.
1: Fekete autó lámpa nélkül, na az a kemény.
2: Az, és még a motor sem megy. Jó, éljen a közlekedés biztonság. Amit szeretnénk szóba hozni, ez a pink adó.
1: Tudod, mi van, Andin? Milyen nadrág van? Milyen színű?
2: Bizony, egy rózsaszín.
3: Hírhez öltöztem?
2: Igen, hírhez öltöztél, egy élénk rózsaszín nadrág van rajtad. És állítólag rózsaszínben drágább az élet. Én azért figyeltem meg, mert ugye van egy kislányom is, és észrevettem, hogy egyrészt a lányos dolgokból általában nagyobb a kínálat, például a ruhaboltokban is, de sok esetben bizony ezek drágábbak is, és általában nem csak a ruhák, hanem itt a borotva, a dezodor, tusfürdő, tehát például az ilyen drogéria termékeknél is, drágábbak a nőknek szánt termékek, mint a férfi változatok.
1: Kezdjük talán ott, hogy ezt megfigyelted?
3: Nem figyeltem meg, de egyébként, ja, igen.
1: Képzeld el, hogyha bármi, amit megvehetnél nem rózsaszínben, az kvázi rózsaszínben is van, akkor a rózsaszín drágább lesz. És hát a
3: még az a szerencse, hogy nincs sok rózsaszín cuccom.
1: De figyelj, most azt hiszed, hogy nincs, de hogyha belegondolsz, figyelj, itt a startlapnak a szeptember végi gyűjtése alapján például, csak egy példa, de sok van tényleg, hogy egy eldobható borotva átlagosan 480 forintba kerül, hogyha rózsaszín, de 320-ért már lehet kéket venni ugyanabból a minőségű és fajta termékből, de közel 800 terméket hasonlítottak össze, és 42%-ban a női termék volt drágább, közel 7%-kal többe kerültek ezek a dolgok, amik rózsaszínek voltak.
2: És tegyük gyorsan hozzá, hogy ezt pinkadónak nevezik idézőjelben, de ez nem egy ilyen állami sarc, hanem a gyártók és a kereskedelemnek egy fajta ilyen árképzési trükkje.
1: Tehát a chipsadónál egyen jobb.
2: Mert hogy a nőknek szánt termékek, azok egy picikét drágábbak.
3: Hát meg a nők,
2: a titka?
3: A nők vásárolnak többet szerintem, tehát valószínűleg ezért csinálják.
1: Na jó, de miért, ha ott van egy, most maradjunk a borotvánál, ha ott van egy kék borotva, meg ott van egy rózsaszín, miért a rózsaszín után nyúlsz? Nekem az első praktikus gondolatom, hogy azért azután, mert tök egyértelmű, hogy ez női termék, és nem kell gondolkodni, de lehet, hogy másról van szó.
3: Én nem azért nyúlok hozzá, meg én nem is szoktam a szín alapján dönteni, ez hanem én az alapján döntök, hogy mennyire jó. Én volt már, hogy vettem férfi borotvát is.
2: Ez teljesen jó szerintem, tehát is azt gondolom, hogy a tudatos vásárlás az nem ilyenekre megy rá, de az nem is feltétlenül csak az akciókat nézi.
1: Akkor itt kanyarodjunk rá, hogy miért baj, hogy női tusfürdőt használok?
4: Sokkal az illata. Könyörgöm.
1: Jó, értem. Tehát akkor
2: de drágám.
1: Téged
2: de
1: ez nem húz be. Itt van ez a nadrágot. Ha ugyanez a nadrág ott van mellette, nem tudom, a keki az egy szín.
3: Én nem szeretem a keki szint, úgyhogy azon egyre fekete vagy
1: szürke. Oké. És mondjuk egy ezressel olcsóbb. Azt veszed le, vagy neked kell a rózsaszín nadrág?
3: Én megmondom, ebből a nadrágból kellene mondjuk egy fekete, mert tök szeretem ezt a nadrágot, de hogy...
1: Azt hiszem, működött a példám. Szerintem nem kalandoztunk
3: el. Ha éppen olyanom van, hogy mondjuk szeretnék színesebbet venni, akkor nyilván a rózsaszínt választom a fekete helyet.
2: Szerintem leginkább a drogériában, ezeknél a termékeknél működik ez, és azt is hozta ki a kutatás, hogy ott volt 13%-os árkülönbség a női férfi termékek között. Ha. Alapvetően a drogériában mondjuk inkább a hölgyek járnak. Ők költenek eleve többet. Most bemész férfiként egy drogériába, hát mit veszel körülbelül?
1: Tehát, hogy
2: dezodort, borotvahabot,
3: borotvát,
1: szaunaolajat,
3: ja, a tusfürdőt, a Ádi kivételével, mert ugye női tusfürdőt
4: az
3: vesz,
4: de hogy... Kikérem magamnak
1: a nőtársaim, a tesóim nevében. Az is tusfürdő.
2: Szerintem a férfiak és a tusfürdő vásárlás, itt van két csoport. Az egyik, aki az olcsót választja.
1: Nem az a lényeg.
2: Lehet, hogy három.
1: Nem
2: a másik, aki mondjuk márkára megy, de nem, van a kevesebben.
1: Az a lényeg.
2: És az illat.
1: Nem, nagyon rosszul gondolkodsz ebben. Az van, nekem az kell, ami mindenre jó. Tehát, hogy sampon, tusfürdő, dezodor és élesztő.
3: De abba kevesebb jó illatú van.
1: Micsoda, a cigiből is azt veszük, amiben a legtöbb a kátrány. Tehát a pénzedért a legtöbb hatóanyagot kap, meg légy
3: szíves. És az biztos jó lesz, ha mindenre jó, nem?
1: Hát ez így persze, most legyen négyféle tök fölöslegesen.
2: Igazad van, tényleg, mert ezt elfelejtettem, hogy a legtöbb férfi az valóban erre megy. Tehát amíg mondjuk egy női fürdőszobába körbenézel, és van 600 féle termék, amiből 590-et azonosítani sem tudsz, addig egy férfinél ki van rakva egy tubus, és az jó mindenre.
3: Mert nem véletlenül találták ki a külön tusfürdőt, külön a hajadra, meg a balzsa, meg a mit, érted? Ezek nem véletlenül találták ki.
2: Én külön sampont használok, meg külön tusfürdőt.
3: Jó, akkor Ádinak mondom.
2: De mondjuk ez is igaz. De nem, tehát hogy az van, amikor nálam is ilyen picit női irányba hajlik.
1: Figyelj, az már azért csak jó, hogyha a samponod a
3: lemosra. Jó, nem baj az, hogyha most női tusfürdőt használtak, érted? Most nem baj, hogyha ananász illatod van. Érted? Az nem jó. Az a lényeg. Csak férfias az, hogy ez a három az egyben. Ja, igen.
2: Nekem most valami grapefruitos vagy mi?
1: Há, és akkor te szólogatsz be nekem, azt a rohadt.
2: Jó, de... nálunk milyen unisex,
1: az mi. Na, sziasztok, jó reggelt, írja Péter. Ádi, add fel, a nők azt veszik meg, ami tetszik nekik. Kész. Igen, valóban mind a két nő itt a stúdióban rajtam kívül elképpen gondolkozik. Így látom én is.
2: Amúgy várjál, ez egy másik szempont lehet, hogy vajon az akciókat ki mennyire figyeli.
1: Mert én befürgülök.
2: A nők jobban. Igen, ezt akartam mondani, hogy mi férfiak olyanok vagyunk, hogy ami nekünk kell, azt mi megvesszük, kerüljön bármennyibe. A nők meg általában olyanok, hogy ami olcsó, azt megveszik, akár kell nekik, akár nem.
3: Hát azért nem feltétlenül, de jobban esetben figyelik az akciókat, az biztos.
1: Jó, egyébként meg most Roland néz őszintén a szemembe, és mondd azt, hogy nem klassza az, hogyha a samponoddal a konyhapultról is leszeded a dzsúvát, és a csavart is lazítja.
3: Tehát, hogy ez a Windex, tudjuk, igen.
1: Ez a minden, mindenre és minden, hogy képzeljétek el, összeszedtem néhány kereskedelemben bevett trükköt, és kíváncsi vagyok, hogy ezeket kitaláljátok-e. Tehát, hogyha most nyitnátok egy boltot, akkor tudnátok, hogy mivel lőjetek férfiakra, és mivel lőjetek nőkre. Színek terén szerintem indulunk egy tök könnyűből. Milyen színű terméket gyártanál, akár csavarhúzót, akár akváriumot, akár bármit.
2: Akváriumot?
1: Mit tudom én, hogyha nőnek
3: hát
1: akarnád
3: eladni. Hát az akvárium eladni, általában üvegből
1: és
3: van.
1: És milyen de színű lenne? Lépjetek már tovább.
3: Milyen hüllő élveztél?
2: Nem lát benne semmit, érted, hogy mi van benne.
3: Még a hal se lát ki belőle, meg a hüllő se.
1: Hallod, Ágoston barátoméknál úgy volt az akvárium, hogy nem nagyon algátlanították, tehát egy ilyen fél év után néztük, hogy élebeinkben a hal egy ilyen zöld moszatban volt minden. Szóval működhet. Na milyen színű legyen egy púder, hogyha nőnek adod el, és milyen színű legyen a púder, hogy te vedd meg?
2: Hát én nem veszek púdert, nőknek nyilván rózsaszín vagy lila, tehát hogy ez.
1: Oké, stimmel, férfi?
2: De férfi nem vesz púdert, tehát mondja már valami más terméket.
3: Bézs színű.
1: Mit vesz egy férfi? Ja. Kalapács.
2: Kalapács. Fekete.
1: Fekete kell, kemény. Az a férfi hát, a
3: szín. Zöld.
2: Jó. Vagy kék.
1: Oké, menjünk tovább. Jobban nehezítek egyet, nehezítek egyet. Terméknévben mi az, amit beleraksz, hogy nő vegye meg, és mi az, amit beleraksz, hogy férfi vegye meg?
2: Nő vegye meg? Maluma?
3: Ja. Vagy reklámoztas Malumával.
1: Kollagén, azt kiveszi férfi vagy nő?
3: Hát kollagén.
2: Inkább nő. Igen.
1: Na figyelj, nő azt veszi Bifidus a kereskedők szerint, hogyha ráírod, hogy beauty, soft vagy glow.
3: Ja, ah, hát igen.
1: Képzelj el egy kalapácsot, amire rá van írva, hogy beauty.
3: Beauty.
2: A silky.
1: És a férfi hát tudod, mit vesz? Férfi tudod, mit vesz? Pro, max, turbo, extrém. Okay. Ezt veszük meg mi, pasi.
2: Hard.
1: Tehát, hogyha én belegondolok...
3: Rá van írva a tusfürdőre, hogy extrém, akkor megveszed.
1: Max, én megveszem. Ott van a tusfürdő, hogy max, én viszem.
3: Három az egyben, max.
2: Promax. Extrém hard. Edition.
1: Ki tudja, lehet ez gyógyítja a rákot is. Tehát, hogy mindenki derül róla. Amúgy Roland is...
3: A szádat is most bele.
1: Szerintem te is azért vetted meg...
3: Ha lehet, arra is jó fogmosásra.
1: Te is azért vetted meg a rózsaszín térdigérő tércoknit, mert rá volt írva, hogy max.
2: Az.
1: Oké, okay, csomagolás.
2: Nem, az lehet, hogy egyébként másnak nem ír térdig, csak nekem.
1: Csomagolás. Milyen legyen, hogyha férfinek adod, és milyen legyen, hogyha nőnek adod?
3: Hát egyszerű legyen a férfinak szerintem.
2: Aki tudja bontani.
1: Mert úgyis ráharapsz a szélére.
2: Nőnek pedig szép.
1: Ide harapj. És
2: nőnek pedig legyen szép.
3: Férfinek... Igen, még egy nyilat is rak el.
1: Szögletes, robosztus, technikai a férfinak. Nőnek lekerekített, elegáns, finom. Milyen reklámigéretet akarsz férfiaknak adni, és milyet nőknek? Mit mondasz? Nőnek nyilván azt mondod, hogy puha,
3: szebb leszel tőle, ápol,
2: igen. Nőnek én nagyon sok mindent ígértem már, úgyhogy mindegyik reklámszagú volt.
1: De mit kell ígérni a férfinak? Andi, mit ígérnél egy férfinak egy termékkel, hogy megvegye?
2: Hát, hogy ettől vonzóbb lesz, férfiasabb lesz. Prób lesz.
1: Befújod és jönnek a nők?
3: Promax lesz.
2: Promax lesz, így van.
1: Ahogy jó vagy? Teljesítmény, erő, gyorsaság. Ez kell a férfiaknak.
2: Latin lover.
1: Oké, méretkommunikáció?
2: Hát én azt is kellett, hogy folytassam.
1: Milyen a méretkommunikáció? Nézzük, hogy
2: egész jól.
1: Nézzük,
2: jó,
1: hogy inkább nőiesse a Roland a méretkommunikációban, vagy férfias, tehát hogy inkább azt mondod, hogy ez egy XXL meg a pak.
2: Vagy inkább azt mondod, hogy... Tudtam mindig is.
3: Az a férfiaknak az, arra vennek, XXL meg a pak.
1: Vagy az, hogy slim, light, mini.
3: Hát az a nő.
2: Igen.
1: Az a nő, jó, oké.
2: Akkor ezért működött mindig a taktikát.
1: Jó, itt végig írják azt, hogy az akció a férfiaknak fontosabb, tehát hogy a férfiaknál az kell, hogy most 30%-kal olcsóbb, míg a nőknél meg az, hogy ajándék, csomag, törzsvásárlói előny, stb. Ez működik. Kozmetikumnál nálunk a 3 az 1-ben, a nőknél a külön termék minden problémára, mindenre kell egy külön, azt nézem, hogy mit írnak még itt a különbségeknél, de nagyjából ennyi a lényeg, tehát így lehet férfi és női termékeket megkülönböztetni és eladni. Most azon gondolkozom, hogy ez például megvan-e nektek, hogy a Zero Cola miért jött létre? Akkor elmesem röviden. Az a lényeg, hogy szét akarta szedni a Coca-Cola, akik ilyen marketingben, meg ilyen dolgokban azért elég nagy ágyuk, hogy legyen a női márka, és legyen a férfi márka. És úgy vélték, hogy a Light Cola az inkább a női márka, és a Zero lett a férfi, és tényleg ez történik, tehát hogyha leraksz ilyet is, meg olyat is, akkor a férfiak a Zeroért nyúlnak. Ez valahogy az férfiasabb. Tehát, hogy
3: mi? Én pont fordítva gondoltam volna.
4: Micsoda?
3: Te hát miért? Hát mert az cukormentes.
1: De Light is.
3: Oké.
1: Okay. Azt fogod
3: hát
1: meg te minden?
3: Igen.
1: A férfi meg a Zerót.
3: Nem,
1: de a férfi
3: a
1: az maszkulin. Na, hát, mit nem értesz,
2: jó, azért
3: Andi? Nem, hát a, sima, a férfi a sima kóla.
1: Nem, a férfi a nő meg a Zero.
2: Én Zero párti vagyok.
1: Mert szép akarsz lenni és sovány maradni, de nem veszed meg a Lightot, mert az olyan csajos.
3: Ja, hát jó van, nem tudom. Én nekem mindegy.
1: Tehát szerintem, ha leraksz egy Light meg egy Zero kólát, mind a kettőt cukormentes, melyiket fogja meg egy nő?
3: Szerintem a Zero.
2: Szerintem ez mindenkinek, amelyik jobban ízlik, én ezt nem tudom általánosítani. Igen.
1: Tulajdonképpen van a stúdióban egy férfias lány, meg egy nőies férfi, meg a Roland?
2: Pontosan. Ez a végszavunk, a következő órában pedig innen folytatjuk. Marketing, reklámok, a Microsoftnak egy új szabadalma, a játék természetes szüneteiben mutatna reklámokat, mert reklámból sosem elég.
1: Imádom. Tehát úgy képzeld el, hogy leülsz a számítógépes játékodhoz, játszol valamennyit, ez a beltető rész, és a játéknak a természetes pontjain, tehát mit tudom én, hogyha van egy olyan, hogy most betöltjük a fő ellenség elleni küzdelmet, vagy adott esetben már legyőzted őt, amíg az ott tölt, addig egy kis dezodorreklám, Mireli csirke, gyógyszerreklám, stb., amit te megnézhetsz.
3: Nem tudtam követni most így hirtelen, de most már rájöttem, hogy miről beszél. Amúgy, igen.
2: Igen.
3: Jó szóval reggelt nem. Nekem!
2: Köszönjük! Andi felfogta a témánkat.
1: De hogy annyira jó. És
3: becsatlakoztam.
1: Nyilván azért itt ebből következhet az, mint a Netflixnél, vagy a többi felületen, hogy akkor mit tudom én, olcsóbban kapod meg a csomagot, hogyha van reklám, de még ez se kell, hogy következzen. Egészen egyszerűen csak a reklámot rakunk már a számítógépes játékokba is.
2: Mert hogy eddig a telefonos például játékokban volt, meg van, nyilván ott ugye fizethetsz azért, hogy ne legyen, de alapjáraton van. Ehhez mindenki hozzászokott, de hogy a számítógépes játékokban is most már megjelenik, azért az eléggé hard.
1: Na és egyelőre ez még csak egy ilyen szabadalom, tehát még nem csinálták meg, de nem vagyunk tőle messze. Nagyjából úgy gondolják a koncepciót, hogy játszhatsz valamennyit, és utána jön a reklám, ami kvázi ilyen ad credit tárat tölt fel, és ez azzal jár, hogy miután megnézted a reklámot, megint kapsz egy időszakot, amit játszhatsz a következő reklámig.
3: De ez az ingyenes játékoknál van, nem?
1: Nyilván. Xbox játék,
3: tehát,
1: PlayStation,
3: ha mondjuk
1: egyelőre.
3: Én megveszem a játékot, akkor nekem ne rakják bele a reklámot.
1: De bele fogják, mert gondolj
3: bele. De ne rakják bele, hát nem azért fizetek, hogy aztán a reklámot nézzem.
1: Hát de gondolj bele, fogod, megveszed a mozi jegyet, drága pénzért, beülsz és reklámot nézel.
3: Ennyi
1: eséllyel. Mi az, azt megszoktad? Ezt is meg fogod szokni.
3: Na jó, de az nem a játék, az nem a filmet szakítja meg. Ha megszakítaná a filmet, akkor nem mennék moziba, mert akkor nem fizetnék azért, hogy megszakítsák közben a filmet, de az elején van, érted?
1: Megveszed a BMW-t, és mikor beindítod, felugrik a kijelzőjén, hogy mit tudom én, ilyen-olyan gumit vegyél, meg töltsd le a YouTube új lemezét.
3: Hát figyelj, ha ugorjon, hát én úgyis a saját zenéimet hallgatom, akkor most érted, tehát az nem fog...
2: Jó gyerekek, ha belegondoltok.
3: Meg egy autóban nem olyan zavaró, de egy játék közbe.
2: Ha belegondoltok...
1: Aztán vénát érintettünk.
2: Igen. Például itt vannak a legújabb Walmart dalok, van egy bizonyos italmárka, ami rendbe felbukkan a dalszövegekben, nyilván nem véletlenül. Hát. Tehát, hogy most már ide is belecsempészik. Én már várom, hogy a Netflixen mikor jönnek az olyan filmek, ami beépítik a jelenetekbe. Mit tudom én, a színész fogja, be lesz szőve magába a filmbe is. Olyan szép a mosolyod. Igen, mert ezt a nem tudom milyen fogkrémet használod. Így kikacsintod a nézőre, és erre folytatódik a sztori.
3: Jó, én azt már megszoktam, nem kacsintanak ki a nézőre, de például a török sorozatokban is vannak ilyen reklámozások, meg a koreai drámákban is vannak ilyenek.
2: Tényleg?
3: Persze.
1: Hát figyelj, egyébként szerintem megizért, hogy itt panaszkodik az összes színház, hogy nincs pénzük. Szerintem meg ott vannak a színészek, menjen a darab, és akkor egyszer csak az egyik színész így kifordul.
3: Hogy
1: neked is vannak vizelettartási zavarai.
3: Közben, érted?
1: 50 fölött, igen, tessék, vagy átnevezni Opellóra, és akkor már az autó reklámot belerakod, hogy annyi mindent el tudsz rejteni.
2: Ó, Rómeó, miért vagy te Rómaó? Azért, Alfa. Mert, és kifordul is valamire, valamit.
1: Azért, mert az új Alfa Rómaó.
2: Tessék, adom tippeket.
1: Egyelőre azzal mennek, és arra érvelnek itt nagyon minden frontról, hogy a természetes töréspontokat fogják kihasználni, tehát amíg a játékot betöltött, amíg azzal ment az idő, hogy ott ment a kis csík, majd most megjelenik benne a kis reklám, és ott fogja eladni neked a terméket.
3: Hát ez szörny. Most figyelj, hát ha a csík jelenik meg, akkor még azt mondom, hogy még ignorálni tudom. De hogy egy játékot ne szakítson félbe a reklám. Legyen akkor az elején, meg legyen mit tudom én, mikor kilépek, vagy nem tudom. De például azért mondom, hogy a mozinása is azért nem zavar, mert igazából az elején lemegy, és akkor kész, utána megy a film, végignézem, aztán csókolom, megyek haza.
2: Én mondtam, hogy én az élet minden területére beleszűném ezt.
3: A reklámmal?
2: Hát igen, tehát, hogy legyenek kreatívak a cégek.
1: Igen, de egyébként itt is meg lehetne kreatívan oldani, már ha ezen a területen maradsz. Tehát téged például zavarna a Dragon Ball-os játék közben, hogyha úgy lősz rá a mit tudom én technős nagymesterre, hogy ott van a hasán a nagy őstól Andrással. Tehát, hogy
3: engem
1: hogy...
3: az, na, az nem zavarna.
1: Látod? Látod?
3: Azt kilőném.
1: Eltudsz, de ugyanígy...
2: Vagy úgy, hogy a Songokun az a piros, az mondjuk egy Adidas márkás ruha lenne?
1: Adidas márkás. Igen. Vagy tegyük azt, mondjuk a Need for Speedben nem a Porsche-k, meg az amúgy is elérhetetlen autók ellen versenyzel, hanem ott van, mit tudom én, a Kia, nem tudom, Super Age.
3: Jó, de például a Need for Speedben ott elférne egy ilyen, hogy mondjuk kiszáll a őzé, nem tudom, a kocsiból, és akkor elcsattint egy Coca-Colát, de érted, hogy az ilyenekben oké, elfér, de hogy azért vannak olyan, nem tudom milyen történelmi játékok, amikben azért úgy vicces lenne, hogyha mondjuk egy katona elcsattintaná a...
1: Hát ez Ray-Ban van a katona, mert vagy a második világháború hivatala szponzora, hogyan tudjuk. A Sims-ben...
3: meg a Starbucks, mi? Igen,
1: Sims-ben meg összeraksz egy Malmőt, tehát hogy egy csomó ilyen... Csomó ilyen lehetőség van, de ezeket csak természetesen kell beleszólni.
2: Amúgy ez nem is hülyeség, tehát egy futonreklámot elhelyezni a Sims-ben, az simán benne szerintem.
3: Az is, na igen.
1: Szerintem tök jól működik, de nem csak játékokban, hanem más területeken is. Hogyha belegondoltok, annó hírünk volt például az a nyilvános WC, ahol úgy lehetett bemenni, igen, hogy megnéztél egy perc reklámot. Pontosabban nem is a bemenetem múlott, hanem a WC-papír mennyiségen. Tehát, hogy minél több reklámot néztél, annál több WC-papírt kaptál. Nyilván hasmenésnél lesz kellemetlen, de ezt például már bevezették, és nem kell fizetni. Akkor ott van, amiről egyszer szintén beszéltünk, hogy eladnak támogatóknak, szponzoroknak esküvőket, mert ugye ott sok ember van, és maga a mennyasszonyi ruha, az egy tök jó reklámfelület, és ráírod, hogy Gyurex vagy Pirelli, és akkor gyakorlatilag az egész rokonság látja.
2: És úgy néz neki, mint a Fekete Laci pólója az intévé interjúknál.
1: Hát nagyjából a mennyasszonyi ruhán úgy is kitűnik ott a fehérből. Tehát, hogy vannak ilyen felületek, amiknek az értékesítése már alapból gondolkoznak, akkor miért ne legyen az élet minden területe egy nagy reklám?
2: Hát mondjuk azon gondolkozom, hogy egy felnőtt filmben hová tudnának reklámot elhelyezni.
1: Hát a Tetkóba.
2: A Tetkóba.
3: Amúgy igen, felírni a hátára.
1: Magadra vallod, hogy mi Paradontax, meg mit tudom én.
2: Csak akkor lassan kell mozogni, hogy el tudják olvasni, tudod?
1: Hát igen. Na. Például azon kezdtem gondolkozni, hogy milyen király lenne, hogyha egy kisebb közlekedési kiágásnál nem az lenne, hogy a rendőr megbüntet, hanem félreállít és megnézett veled egy reklámblokkot.
3: Na, az jó lenni egyébként, azt én simán adnám.
2: Ezek nagyon működnének. Én mondtam, hogy egy pedagógusokat is be lehetne vonni, hogy ajánlják mondjuk a tesipólót, de fehér tesipóló kell, ami jelen pillanatban akciós az itt ott, amat, tudod?
3: Ja, tehát, igen, így. Tényleg.
1: Vagy ezért fárasztó a pedagógusok élete. Pattints délután egy kőbányait. Pedagógus kedvezmény, 15%.
2: Pedagógus kedvezmény. Egy helyi italbot lehet ezzel tudni. Hogy
1: fogyaszt felelősséggel.
2: De az fontos.
1: Azt oda kell rakni a végére, igen. Vagy, ami nekem eszembe jutott, tudjátok mi a legpasszívabb idő, amivel nem tudok otthon mit kezdeni? Amíg a mikró felmelegíti az ételt, azt annyira utálom és annyira fölösleges.
2: Hogy addig a mikró lehet egy
3: kis kijelző, amire nézel közben valami?
1: De mit nézel abban a két percen, amíg melegszik az étel?
3: Hát de utána leülsz enni, aztán nézed tovább.
1: Hát ez tök nehéz várni. Tehát, hogy ott azt leköthetnék a figyelmemet, ott mit tudom én, lenézném a reklámomat, és akkor cserébe máshol nem kéne.
2: Na jó, de az de egy mikró, de... mit akkor jobban melegít, vagy mi? Mit kapsz cserébe, hogy megnézed a reklámot, érted?
1: Hát az élet más területein kapok előnyöket.
2: Ja, értem. Á, ennyire azért nem tudják ezt összekapcsolni.
1: Hát
3: a mai világban már egyre jobban terjed az AI, meg már ilyen okos otthonok vannak, hogy ne tudnák.
1: Feleséged azt mondja, mindjárt kész vagyok. Akkor tudod, hogy van még egy másfél órád.
2: Nem, az nálunk én vagyok.
1: Ja, aztán... Akkor a feleséged nézze
2: az nálunk én vagyok. Ha a Nóri azt mondja, hogy kész, akkor mindjárt kész, tényleg mindjárt kész.
1: Jó, zavarna titeket például, hogyha amíg a boltban sorba állsz, addig reklámot kéne nézned, de cserébe mondjuk olyan kedvezményt kapnál termékekre.
2: Bármennyi reklámot megnézek,
3: nem,
2: persze,
3: akkor
2: simán.
3: Igen. Aha, hát fagyna. Ha kapok kedvezményt, akkor megnézem a reklámot.
2: Üzenjük az üzleteknek, ez egy jó ötlet, vezessétek be.
1: Jó, akkor viszont fordítsuk át, tehát hogyha a számítógépes játékban kedvezmény jár azért, hogy reklámot nézted, mit tudom én, mint a mobilos játékoknál, hogy kapsz egy új fegyvert, vagy megnyílik egy új pálya, vagy nem tudom én mi. Tehát ha kapsz érte valamit, akkor már oké a reklám?
2: Igen.
3: Hát mert akkor igen. Igen. Meg mert akkor te döntöd el, hogy megnézed azt a reklámot, vagy sem. Uh-huh. Az új fegyverért.
1: Tehát akkor mondjuk egy közlekedési lámpánál ne legyen az, hogyha piros, akkor reklámot kell nézned, mert ott igazából úgy is átváltana, hogyha akármi, de hogyha mondjuk te jobban jársz, mert a rendőr kiállít a forgalomból, és nem kapsz büntetést, mert reklámot nézel, akkor az úgy oké.
2: Uh-huh. Igen, igen, igen.
1: Tehát például szívesebben bízned egy olyan építkezési munkásra, vagy vízvezeték szerelőre a lakásodat, akinek a kőműves dekoltázsára oda lenne írva, vagy palmolív. Hogyha ezért olcsóbban csinálna.
3: Hát ezt a látványt azért elviselem, ha olcsóbban csinálja, de hát...
2: Ez, amit ilyen ribi rendszámnak szoktak ugye csúfolni.
3: De akkor már, ha kőműves, akkor már inkább Visa legyen ráírva, nem? Vagy Mastercard.
4: Ott le is lehet húzni.
2: Nem csak készpénzt fogad el.
0: Buenos Morgan, mindegy.

0: nálunk a bulira. Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének, 5 és 10 fok között kelnek ma a vének, és kelt Tamási, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot, egy óráig tölthetjük együtt az időt, 9-től például majd az üzenetküldő műsorral, na de mindenről később, imádom mondi, mindjárt itt lesz Aloha Black, Tom Grennan pedig kezdi az órát, Full Attention, négy a dal!

Nos, hogy mi történik estelente, megtudtátok az imént az Imago Mundi jó voltából. Egy újdonság, erősítve a hazai vonalat. Jó reggelt, vagy jó napot, vagy jó utat, vagy jó munkát osszátok be, melyiképpen aktuális nálatok. A szombat délelőtti programot elindítottam már, én Zimmerer Tamás vagyok, egy óráig töltetjük együtt az időt. No, persze, hogy kiváló muzsikákkal, főleg 9-től, hiszen ti válogattok. Majd jön az üzenetküldő műsor, 0620-9478-9485-ös a számom. Ezt tudjátok használni SMS és Viber formában. Addig azonban rákukkantunk a kalendáriumra, itt lesznek a Gedeonok, mert hogy ma névnapot ünnepelnek, őket tudjátok köszönteni egyébként az üzenetküldő műsorban. A kalendárium többi darabját is rátok zúdítom, ebben pedig picit közlekedünk és megnézzük, hogy milyen idővel számolhattok ma. Addig Pastor Rhymes, Mariah Carey-vel, elsőként pedig itt a Melúza és Dermot Kennedy közös Paradise hozom, csak slágerek közt.

Carrie az imént 2003-ból szállítottam a slágert. Ez a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy velem tartasz, én Tamás, egy óráig együtt. Ígértem neked időjárás jelentést, hát nesze, csapadékkal számolj mindenképpen. A délután folyamán elvéletileg előfordulhat, de mondom a hivatalosat, figyú, dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még több órára a napocska is kisüthet. Első zápor napközben szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. Maximálisan 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A számadatok egész jók, bár a csapadék, az pedig kell. Na és kell a közlekedési blokk, mindjárt kapod, addig a Shaus, Justin Timberlake, Mr. Black, Ed Sheeran pedig most hozza a régi telefonját, csak slágerek közrepül, na Zoltfa!

0: Shows és a Live Without Love 3 évvel ezelőttről érkezett. Ígértem, hozom a közlekedési blokkot, ilyet, aztán Kaigo és Sandro Cavazza. Mutatom, milyen lesz a holdom mi.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: A közlekedési időjárási feltételei egész jók lesznek délutánig, amikor ugye már akár csapadék is előfordulhat. No, akkor aztán óvatosabban. Köszönöm! Óvatosan az M1-esen is, az infókat az útinform oldalán megtaláljátok, rengeteg van. Repüljünk rá az 1-es főútra, az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfalat építenek. November végéig tart egyébként ez a munka, korlátozták a forgalmat, útszűkület mellett tudtok haladni. A 10-esen lábatlan térségében az 59-es kilométernél csatornázás miatt Sütő felé útszűkületen haladtok át. A 11-esen Visegrád térségében a 39-es kilométernél folyik építési munka, mindez Dunabogdány felé, egy buszmegálló utasváróját építik át, útszűkülettel számoljatok. Esztergom-Szamárhegy térségében ugyancsak és még jelzőrös irányítás is előfordulhat, vízelvezető rendszert újítanak fel. Nos, ennyi voltam én, ha van infód, akkor dobd el nekem, ígérem. Továbbítom, köszönöm. Jó utat, balesetmentes közlekedést, mindez legjobbjainkat. Itt van Kaigo és Sandro Cavazza tavalyja. A haldom mi a tiéd?

Felix Bono is The Edge, hát persze, hogy a We Are The People repült 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egy óráig teheted 9-től az üzenetküldő műsorra. Elérhetőség nesze 0-20-97-8-97-8-5-ös SMS Viber formában nyugodtan dobd nekem. A következő órában megemlékezünk a névnaposokról, jönnek a Gedeonok, és persze rákukkantunk a kalendáriumra, például lefutjuk a maratoni távot, hogy ki lesz az, aki ezt megtette. No, mondom nem sokára. De ígérem, hogy addig sem maradtok jó zene nélkül. Itt van már is Jade. Hozom, na tavalyi évből a csörcsöt. Ime!

0: Lady Gaga, és persze, hogy az Alejandro, ezzel zártam az első órát a szombat délelőttben. Hozom Pistit, Szabó Pisti érkezik a legfrissebbekkel, aztán nyitok egy újabb órát méghozzá. A Chris Van Dutch féle Mari Day-jel Madonna feldolgozás, mutatom!
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instagramot,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
3: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértes Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
4: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
3: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértes Centerben.
5: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
6: Október 10-én ünnepelj velünk a Vértes Szőlősi Stráda áruházban. A megújult Prímában lufi hajtogatással, arcfestéssel, hajfonással, csillámtetoválással és kóstolókkal várunk. Október 14-éig pedig szuperárakkal is készülünk. A Lotti trapista sajt kilója csak 1899 forint. A 70 g-os PIK szeletelt téli szalámi csomagja csak 599 forint. A csont nélküli karaj kilója pedig mindössze 1399 forint.
7: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1.000 forintos kupont adunk,
6: amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be.
7: Részletek az üzletben és a blokkon.
6: Találkozzunk október 10-én a családi napon a megújult Prímában, Vértes Szőlősön, a Stráda áruházban.
8: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket. Szép szombat reggelt. 4 külföldi magyar intézet élére keresnek új vezetőket. Ukrajnában 10% az infláció. 4 év után búcsúzott a tatai páncélos dandár éléről Tóth István dandártábornok. Jövök a részletekkel, ha Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára Facebook bejegyzésében. A pályázat benyújtási határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e, a kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Az államtitkár posztjában kiemelte, hogy fontos állomásához ért a magyar diplomácia megújítása, s várják azok jelentkezését, akik készek ezt a fontos és felelősségteljes feladatot Magyarország szolgálatában elvállalni. Ukrajnában 10%-ra gyorsult az éves infláció szeptemberben, ez 2025. októbere óta a legmagasabb szint. Havi szinten 2,1%-kal, 2024. júniusa óta a legmeredekebben emelkedtek a fogyasztói árak szeptemberben, az előző havi 0,1%-ot követően. Az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5%-os célszintje fölött áll, az ukrán központi bank legutóbbi kamatdöntő ülésén szeptember 17-én sorban a második alkalommal 50 bázisponttal 16,0%-ra emelte az irányadó kamatot, miután júliusban 2025 márciusa óta először döntött kamatemelésről. 4 év után búcsúzott el a tatai páncélos dandár éléről Tóth István dandártábornok. Október 9-én új parancsnok Németh Zoltán dandártábornok vette át a Magyar Honvédség 25. Klapka György páncélos dandárjának vezetését. Az átadás átvételi jegyzőkönyvet ünnepélyes keretek között a kupola épületben írták alá. Ezt követően az alakuló téren az ünnepi állománygyűlésen búcsúztatták Tóth István dandártábornokot és köszöntették utódját. A héten ismét a mozgásé, az ügyességé és a csapat szellemé volt a főszerep a Feszti Árpád általános iskolában, ahol vidám hangulatban rendezték meg a hagyományos Feszti tornanapot. A játékos sorversenyeken a házigazda fesztis diákok mellett számos környékbeli iskola tanulói is próbára tehették ügyességüket és összetartásukat. A résztvevőket izgalmas és olykor vidám kihívások várták. Székfoglaló, kötélhúzás, gumicsizmahajítás, valamint különféle ügyességi és logikai feladatok tették próbára a csapatokat.
0: Időjárás.
1: Az éj leple alatt érkezik a hétvégi eső, a száraz hidegfront átvonulása után szombat estétől végre nagyobb területen hullhat majd csapadék.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Egészen 1 óráig, sziasztok, ez a szombat délelőtti program. Ígértem neked a kalendáriumot, a Gedeonok tuti, hogy érkeznek, és a többi darab is előkerül. Érdekes lesz, én a helyetben nem hagynám ki. Félix Ján rövidesen itt lesz a Milky nagy klasszikkal, Chris Van Dutch pedig a Madonna dallal. A Hány idéje tiéd? Rádiózz velem!

Felix Ján és persze Ray Dalton. A Khalid Love 2022-es datálással érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egy óráig teheted, 9-től már az üzenetküldő műsorral. 0620-978-9785-ös a számom. Ha lenne esetleg valaki, akit köszöntenél, mondjuk egy Gedeon nevű ismerős, mert hogy névnapot ünnepel, akkor teheted rajtunk keresztül. Mi a helyzet a biliárd golyóval, és mi a helyzet a maratoni távval? Kettőnek van-e köze egymáshoz? Már előre megsúgom. Semmi. Bár lehet, hogy valaki zsebében biliárdgolyóval futotta le egyszer a maratont. Erre kíváncsi lennék. No, a kalendárium tehát mindjárt, kezdett addig is, és jó, a tükörképet dobom, ezt látod, hogyha most ébredés után belekukkantasz a tükörbe. Csalódni fogsz így ébredés után, csak szólok. Bár aki szép, az reggel is szép, állítólag.

persze, hogy a My Way csak slágerek közt érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. Egy óráig teheted 9-től, mint ahogy emlegettem, az üzenetküldő műsorral. Benne pedig köszönteted a Gedeonokat. Héber eredetű bibliai név a tiétek. Jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkezű, romboló pusztító, harcos és vágó. Igazából egy igazi Rambó, kérem szépen. Úgyhogy, ha van a Gedeon nevű ismerősöd, becézd Rambónak. Boldogat nektek! A többieknek üzi lehet őket köszönteni, mint ahogy emlegettem 9 órától. Na mindjárt lefutunk egy maratont biliárdgolyóval a zsebünkben, addig azonban kiváló dalokat dobok neked. Itt lesz Marshmallow, a Jonas Blue, állok Bibi Rexával, elsőként pedig nagyprátói szerelmem Kylie Minogue, na jó, az még a 90-es években volt. Love at First Sight, így a dal, az új évezred legelején.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre közeledik.
2: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
3: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
2: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértes Center, és színesen!
4: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Itt van az ősz! Itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

Autózási sporti szerviz a plusz 3670-208-83-93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Marshmello és Jonas Brothers közös Leave For You Love Me volt a tiétek. 5 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás benne a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egészen 1 óráig teheted. Na és mit tett a görög Dimitrion Yordanidis 1976-ban? 7 óra 33 perc alatt lefutotta a maratoni távot. Na jó, oké, lehet, hogy úgy gondolod, hogy ebbe semmi nincsen. Viszont kapaszkodj, 98 évesen tette. Ő lett a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt. 1865-ben szabadalmaztatta John Wesley Hyatt a biliárd golyót. Úgyhogy 1976-ban Dimitrion Yordanidis simán futhatott volna biliárd golyóval a zsebében a maratoni távon. 1903-ban nyitották meg a régi Erzsébet hidat Budapesten. 1907-ben volt a vörös csütörtök, 200 ezer ember sztrájkolt, általános választójogot követelve. A mai nap szülötte a Van Halen rockzenekar énekese, ő David Lee Roth. 1933-ban először árultak szintetikus mosóport, az amerikai piacon hozták forgalomba a Draft nevű tisztítószert. Monori Lili megvan, a mai nap szülötte Jászai Mari díjas színésznőnk. 1886-ban először viseltek a vacsorához egy speciális öltözetet. Mi volt ez? Kapaszkodj! Később a smoking nevet kapta. Szoktál nézni időjárás jelentést? Akkor ismerős lehet Gál Noémi neve? Igen, igen, a mai nap szülötte ő is. Na és utoljára, de nem utolsó sorban idehozom 1975-öt. Liz Taylor 6. házasságát kötötte meg. Férje Richard Burton lett, akivel ez már a második kísérletük volt. Van ilyen, kérem szépen? Vannak, akik nem tudnak betelni, ez már olyan mazoizmus. Charlie Puth mindjárt énekel, Madonna és Sony Fodéra pedig most. Someday, így a sláger. Küldöm!

0: Charlie Puth és Meghan Trainor, a Marvin Gaye 9 évvel ezelőttről repült ide. Ez a forrás. Benne a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy velem tartasz, egy óráig teheted, mint ahogy már nagyon sokszor emlegettem. 9-től az üzenet küldő műsorral 020-97-8-97-85-ös a számom. Gedeon névnap van, úgyhogy őket tudok köszönteni, de ha van születésnapos ismerősöd, akkor róla is emlékezz meg. Vagy küldesz dalt a biliárd golyónak is, amit ugye a mai napon szabadalmaztattak. Azaria mindjárt Dessel, mert pedig Robin Show, ez Dennis Lloyd-dal, Young Right Now, imádni fogod, csak slágerek közt küldöm.
1: DJ Robin Schulz.
2: Hi, this is Dennis Lloyd.

Prince és Dragon Ball Man. A Lovers in a Past Life volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett. A második órát ezennel be is zártam a szombat délelőttben, és nyitom a harmadikat, ami egyben már az üzenetküldő műsor első órája lesz. Pisti jön, de érkezik a legfrissebbekkel, aztán a Purple Disco Machine újdonság.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már 9 óra lesz, jó reggelt kívánok mindenkinek, szép szombatot. A hallgatói normatíva megduplázását kéri az országgyűléstől a HÖOK. Kína és az EU egyeztetéseket folytatott az elektromos járműveket érintő vitás kérdésekről. Novák Djokovic kiesett, jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a 2027-es költségvetésben az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, tájékoztatta a szervezet az MTI-t. A levélben felhívták a figyelmet arra, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege a normatíva 5%-a, havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményekre. Kína és az Európai Unió folytatja az egyeztetéseket az elektromos járműveket érintő vitás kérdésekről, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium a kétnapos pekingi tárgyalásokat követően. A felek megállapodtak abban, hogy fenntartják a párbeszédet a kereskedelmi kérdésekről, valamint tovább vizsgálják az egyes termékek vámjának csökkentési lehetőségeit a kereskedelmi világszervezet szabályaival összhangban. Kína emellett jelezte, hogy továbbra is elősegíti a ritka földfémek és az állandó mágnesek EU-ba irányuló exportjához szükséges engedélyek kiadását. A Gesztenyi és óvoda is csatlakozott a világ gyalogló hónap alkalmából megrendezett kihíváshoz. A kis ovisok közel 4 kilométeres sétára indultak Komárom városában. A vidám, játékos bemelegítést követően a gyerekek felfedező útra indultak, és Komárom több nevezetes helyszínét is érintették. Útjuk során ellátogattak a Brigéció öröksége látogatóközponthoz, az Imándi erődhöz, a Kopjafás emlékparkhoz, a Szabadság térre, a Neinberg emlékparkhoz és a Rüdiger tóhoz. A séta végén a Gesztenyi és óvodába visszaérkezve finom gyümölcsök és emléklapok várták a kis túrázókat, akik rengeteg élménnyel gazdagodtak. És végezetül sport, a kedden Pekingben bajnok Novák Djokovic már az első mérkőzésén kiesett a 9,4 millió dollár, azaz 3 milliárd forint összdíjazású shanghai kemény pályás férfi tenisztornán. A szerbek 24-szeres Grand Slam bajnokát pénteken a 2023-ban győztes lengyel Hubert Hurkacz verte meg 6-4-6-3-ra. Ezzel Djokovic jelentősen elmarad az eddigi legjobb szereplésétől, 4-szer ugyanis megnyerte már a kínai viadalt.
0: Időjárás.
1: Átmeneti magas nyomásra, majd mediterrán ciklonra kell készülni. Beborul az ég és csapadék érkezik. A hétvégén a maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul a délutáni órákban.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Halló, üvöltsétek világgá, hogy elkezdődik az üzenetküldő műsor itt a Forrás Rádióban. 4 órátok van arra, hogy köszöntsetek névnapos vagy éppen születésnapos ismerőst a jól ismert elérhetőségünkön. Na mindjárt mondom, melyik az oké, addig a Bluton Gang egy nagy klasszikkal, a Purple Disco Machine pedig egy újdonsággal jelentkezik. Rádiózz velem!

Étek, ez a Forrás Rádió. Jelzem, már az üzenetküldő műsorban vagyunk benne, hiszen 9 óra elmúlt, 4 órátok van kereken, 0-20-97-8-97-85-ös ám a számom. Minden órában hozok neked egy Buenos Morgan visszatekintőt. Képzeljétek el, valamelyik kúton, benzinkúton mi szóltunk. Na, ennek Ádám nagyon örült, de próbálta magát titokban tartani. Hogy hogyan is szokta mindezt? Na, mutatom, a következő fél órában itt lesz. Addig viszont azok a dalok, amiket ti kértek, tudja, hogy repülünk majd a reptérről fogunk felszállni. Igen, igen. Nos viszont, hozom Marics Peti és Tídeni újdonságát. Tamás írt rám, boldog születésnapot kíván kislányának, Lilinek, aki ma lett 10 éves. Az üzenet nagyon szeretünk, úgyhogy akkor gondolom anyu és apu, na meg a család többi tagja, ezt már én így hozzáteszem gyorsan. Marics Peti és Tídeni, itt az újdonsága, Fuego, Lili, boldog 10. születésnapot!

Étek a Forrás Rádiót hallgatjátok, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsort. Köszönöm, hogy itt vagytok. Judit írt rám, szeretettel köszönti a ma ünneplő Gedeonokat, küldi nekik az Espresso Macchiatót. Judit, van egyébként Gedeon nevű ismerősöd, vagy csak úgy kitaláltad, hogy általánosságban küldjük el minden Gedeonnak, csak a kívánságot teljesüljön. Oké, nekem igazából mindegy melyik, én a dalt tutihozom neked. Tommy Cash, ő érkezik Espresso Macchiato. Judit, neked is szép napot, Gedeonoknak pedig persze, hogy boldog névnapot!

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrenden, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
7: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
8: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
7: ne csak használd, nézd is meg.
8: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
7: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lesz, és a Marry You, úgyhogy gyorsan megházasodunk, jó? De előtte még egy Buenos Morgan visszatekintőt tudja, hogy meghallgatunk. Ádám tankolt a hétköznap valamelyik reggelén, azon a kúton pedig mi szóltunk. Hát sok kúton szólunk, hál' Istennek, de hogy neki milyen élményei voltak ezzel kapcsolatosan, ezt már mutatom is!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy üdvözöljem az Orlen Kút dolgozóit. Nagyon kedvesek voltak, és mi szóltunk ott reggel, úgyhogy azt hiszem, hogy megérdemlik tőlünk a tapsot. És ezt a mintát, ezt a példát vegye minden tatabányai, komáromi, esztergomi üzlet és bolt. Ha valahol meghallom magunkat, én küldök nekik egy tapsot, hogy mi szólunk.
3: Jaj, milyen
2: most
3: gálás.
2: Most tök cukik voltak, és nagyon rendesek voltak.
3: Dupla jattot fogadni az Ádi.
2: Igen, a hölgy, aki kiszolgált, ő még marad, de a mellette lévő ő már megy, és segített még a kuponokat csinálni, és mondta, hogy már vége a műszaknak, és jó pihenés nektek, és köszönöm. Köszönöm szépen, hogy még a kávé kupont is lehúztátok, hiába álltak mögöttem 10. Volt ott, aki a reggeli 4 sörét már vette volna, de nem. Tényleg, tehát hogy igazából köszönöm szépen, kedvesek voltatok.
3: Ők azért belülről anyáztak egy picit téged, remélem ezt érzed.
2: Biztos, hogy igen, de nagyon kedvesek voltak, nagyon jó volt a hangulat, és minden helyről ezt fogom mondani, ahol a Forrás Rádiót hallom.
3: Na jól van, és fogunk itt turnézni, megyünk így random helyekre.
2: De ez tök jó, tehát érted, ott vagyok és hallom a Kittit. Szia Kitti, jó reggel, pedig még alszik.
3: Jó, nem, egyébként ez tényleg jó, úgyhogy ha esetleg írnátok pár kedves sort Ádinak, 0620 978 978, merre felé menjen, merre felé örülnétek neki. Kell hozzá némi perverzió, hogy valaki örüljön neki, de ha megvan, akkor tehát.
2: És ilyenkor igyekszem elváltoztatni a hangomat, hogy ne leplezzem le magam. Tehát, hogy még véletlen se legyen az, hogy ott szól a hangom a rádióból. Tehát van a Pisti típus, tudod, aki bemegy, hogy hello, jó napot, én vagyok az. És akkor ide, hogy hallod, milyen jól szólok? Na, én nem. Én ilyenkor oda megyek, hogy csokolom, és megcsinálom a dolgomat, és eljövök, és boldogan Mátyás királyként láttam, hogy a nép hallgat minket, és boldog.
3: Aj, igen, tehát hogyha bemegy hozzátok egy ilyen, mondjuk
2: Dalia.
3: Úgy, hogy
2: ezt a szót kerested, a Dalia?
3: A falusi egysiren hason más verseny dobogósa. Én igazából ezt akartam mondani, de hát mindenki értse, hogy akar.
2: Nem a Dalia jött?
3: Akkor legyen egy feketében. Általában fekete, akkor legyen gyanús, ez lehet, hogy elég lehet.
2: Ah, jogos. Na és mit írnak a többiek? Egyébként szerintem rendben volt az út.
3: Én közben azt írja, hogy nekünk Kristóf már most reggel itt van velünk. Üresben többet fogyaszt, mint motorfékkel gurulva, mert van alapjárati befecskendezés. Igen, erre egyébként a srácok figyelmét is a felvilágosításnál fel kell hívni, hogy vigyázzanak az alapjárati befecskendezésre is, mert ez is kockázatos lehet.
2: Kristóf, te nagyon-nagyon nagyot tévedsz, mert én olyankor leállítom a motort, fék sincs semmi. Tehát, hogy nálam aztán semmilyen befecskendezés nincs, én ott csak gurulok. Jövök!
3: Ádi, teljesen befecskendezés ellenes.
2: Fekete autó lámpa nélkül, na az a kemény.
3: Az, és még a motor sem megy. Jó van, éljen a közlekedés biztonság.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: Dr. Kúho és a Belmondo Rule, na szólt így az iménti három percben. Ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti programot hallgatott, köszi, hogy itt vagy én, Tamás. Hozom Pistét, a legfrissebbekkel érkezik, persze, aztán beleugrunk a második órába már, ami az üzenetküldő műsort illeti. Na, Crash Adams-el, néha lesz a New Heart!
1: Light Session. Ha a napnak lassan vége,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 10 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délelőttöt. Lezárják ezen a hétvégén a déli pályaudvart, ez érinti a Komárom-Esztergom megyeieket is. Zsaroltak és elraboltak egy férfit árrendőrök, eladó az Everton FC. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei itt a mikrofon mögött Szabó István. Lezárják ezen a hétvégén a déli pályaudvart, ezért az S10-esek csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Egyes Győrből induló S10-esek Almásvízitő és Bicske alsó között módosított menetrend szerint közlekednek. Az S12-esek csak Oroszlány és a Tatabányai állomás között közlekednek, csatlakozva az S10-esekhez mindkét irányban. A déli pályaudvar lezárása okán kelenföld és a déli pályaudvar között napközben MÁV buszok járnak. Zsaroltak és elraboltak egy férfit árrendőrök a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra hivatkozva bűnözők. A hatóságok elfogták az elkövetőket, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A nyomozás adatai szerint az egyik elkövető magát valótlanul a titkos szolgálat munkatársának kiadva egy benzinkúton azzal szólította meg a sértettet, hogy tudomása szerint több büntető eljárás folyik vele szemben, ám 2 milliárd forint megfizetése ellenében el tudja intézni, hogy ezek az ügyek a süllyesztőbe kerüljenek. A sértett az ajánlatot nem fogadta el, ezért a férfi később több alkalommal is megkereste őt, illetve próbált rá nyomást gyakorolni, így többek között azt állította, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. Járási közbiztonsági egyeztető fórumot tartott a komáromi rendőrkapitányság, fókuszban a közlekedéssel, a térfigyelő kamerák helyzetével és az önkormányzatokkal való együttműködéssel, számolt be róla a Komáromváros polgármesterek közösségi oldalán. És végezetül sport, eladó az Everton FC, jelentette be az angol labdarúgója vonalban szereplő csapatot üzemeltető klub tulajdonosa. A csapat, amely a korábbi történelmi otthonából, a Goodison Parkból átköltözött az új modern Hill Dickinson stadionba, az elmúlt Premier League idényben a 13. helyen végzett, az új bajnoki szezonban 5 forduló után a 7. helyen áll 9 ponttal.
0: Időjárás.
1: Az éjleple alatt érkezik a hétvégi eső, a száraz hidegfront átvonulása után szombat estétől végre nagyobb területen hullhat majd csapadék.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Van Gedeon nevű ismerősöd? Tényleg van? Na, hát akkor szólok, hogy üzenetküldő műsor van itt a Forráson, és tessék őt felköszönteni. Köszönöm! 0-20-94-8-94-85-ös messz lehet használni. Outcast Tippy Brown-nal. Elsőként pedig a Crash Adams, ahogy ígértem, a New Heart érkezik. Rádiózz velem!

Outkast és Sleepy Brown közös The Way You Move jó régről 2004-ből érkezett. Ez a forrás. Benne persze a szombat délelőtti üzenet küldő műsorén. Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS Viber formában. Nyugodtan küld az üzidet. Gedeon névnap van, csak szólok, de ha van születésnapos ismerősöd, vagy mondjuk megköszönnéd a bácsinak, aki átkísért téged a zebrán, hogy megtette ezt a szívességet. Na, megteheted rajtunk keresztül. Ebben az órában is kapsz Buenos Morgan visszatekintőt. Még mielőtt azt kérdeznétek, hogy mi lesz benne, hát ide nekem az van írva, hogy PIN, adó, 03.

XS vagy, én meg XXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: pessoas glamour napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyuket Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsol!

Harrison és a Chasing Cars 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne pedig az üzenetküldő műsorra, persze, hogy egy óráig, nem sokára, a Buenos Morgan visszatekintővel. Most azonban a Ketsz érkezik. Laci írt rám, húgának szeretné az Animalt kérni, egyébként szép hétvégét kíván mind a hallgatónak. Pihenjetek egy jót, ez lenne az üzenet. Laci, köszi, hogy itt vagy velünk és hogy írtál. A húgodnak pedig már is repül a dal. Ketsz és az Animal. Csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Október 10-én ünnepelj velünk a vértesszőlősi Strada áruházban. A megújult Prímában lufi hajtogatással, arcfestéssel, hajfonással, csillámtetoválással és kóstolókkal várunk. Október 14-éig pedig szuperárakkal is készülünk. A Lotti trapista sajt kilója csak 1899 forint. A 70 g-os PIK szeletelt téli szalámi csomagja csak 599 forint. A csont nélküli karaj kilója pedig mindössze 1399 forint.
2: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1.000 forintos kupont adunk,
1: amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be.
2: Részletek az üzletben és a blokkon.
1: Találkozzunk október 10-én a családi napon a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Strada áruházban.
3: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértest Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
4: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
3: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértest Centerben.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem más, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

és sporti szerviz a plusz 36 70 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Destiny's Child, és persze, hogy a Nasty Girl 2002-ből hoztam ide nektek, ez a Forrás Rádió. A szombat délelőtti üzenetküldő műsorban már is Tóth Abigaillel és Accenttel találkoztok. Fitness csapat, figyelem, Noémi küldi nektek ezt a dalt. Gyerünk csajok, megcsináljuk a mai edzést is. Délelőtt 10:30-kor edzeni, gyerekek? Hát az ízületeim még meg sem mozdultak. Na mindegy, úgy látszik, hogy ti keményebbek vagytok, megértem. Tóth Abigail és Accent szól nektek. Noémi, köszönöm, hogy írtál. A Sugar Daddy repül, fitness.

0: Martin Jensen és a Solo Dance. Csak slágerek közt érkezett ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egyik tehetet, én Tamás, a Buenos Morgan visszatekintőt pedig már repítem is, ahogy ígértem. Mi a helyzet a nadrággal, a tusfürdővel, a PIN adóval, vagy na mindegy, azt már inkább hagyjuk. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van ez a nadrágot. Ha ugyanez a nadrág ott van mellette, nem tudom, a keki az egy szín.
3: Én nem szeretem a keki színt, úgyhogy ez a negyere. Fekete, fekete vagy szürke.
2: Ott van feketében, oké. Okay. És mondjuk egy ezressel olcsóbb. Azt veszed le, vagy neked kell a rózsaszín nadrág?
3: Én megmondom, ebből a nadrágból kellene mondjuk egy fekete, mert tök szeretem ezt a nadrágot, de hogy...
2: Azt hiszem, működött a példám. Szerintem nem kalandoztunk
3: el. Ha éppen olyanom van, hogy mondjuk szeretnék színesebbet venni, akkor nyilván a rózsaszínt választom a fekete helyett, de alapjáraton én a feketét is szeretem, szóval megveszem azt is. Tehát én nekem nem az dönti el a vásárlást, hogy most rózsaszín vagy nem rózsaszín.
4: Szerintem leginkább a drogériában, ezeknél a termékeknél működik ez, és azt is hozta ki a kutatás, hogy ott volt 13%-os árkülönbség a női férfi termékek között. Alapvetően a drogériában mondjuk inkább a hölgyek járnak. Ők költenek eleve többet. Most bemész férfiként egy drogériába, hát mit veszel körülbelül?
2: Tehát, hogy
4: dezodort, borotva habot,
3: borotvát,
2: szaunaolajat,
3: ja, a tusfürdőt, a Ádi kivételével, mert ugye női tusfürdőt
2: vesz, de hogy... Kikérem magamnak a nőtársaim, a tesóim nevében.
4: Egyébként
2: az is tusfürdő.
4: Szerintem a férfiak és a tusfürdő vásárlás, itt van két csoport. Az egyik, aki az olcsót választja.
2: Nem az a lényeg.
4: Lehet, három.
2: Nem
4: a másik, aki mondjuk márkára megy, de nem, van
2: nem,
4: a kevesebben.
2: Nem, az a lényeg.
4: És az illat.
2: Nem, nagyon rosszul gondolkodsz ebben. Az van, nekem az kell, ami mindenre jó. Tehát, hogy sampon, tusfürdő, dezodor és élesztő.
3: De abban kevesebb jó illatú van.
2: Micsoda, a cigiből is azt veszük, amiben a legtöbb a kátrány. Tehát a pénzedért a legtöbb hatóanyagot kap meg, légy
3: szíves. És az biztos jó lesz, ha mindenre jó, nem?
2: Hát ez így persze, most legyen négyféle tök fölöslegesen.
4: Igazad van, tényleg, mert ezt elfelejtettem, hogy a legtöbb férfi az valóban erre megy. Tehát amíg mondjuk egy női fürdőszobába körbenézel, és van 600 féle termék, amiből 590-et azonosítani sem tudsz, addig egy férfinél ki van rakva egy tubus, és az jó mindenre.
3: Mert nem véletlenül találták ki a külön tusfürdőt, külön a hajadra, meg a balzsa, meg a mit, érted? Ezeket nem véletlenül találták ki.
4: Én külön sampont használok, meg külön tusfürdőt.
3: Jó, akkor Ádinak mondom.
4: De mondjuk ez is igaz. De nem, tehát, hogy az van, amikor nálam is ilyen picit női irányba hajlik.
2: Figyelj, az már azért csak jó, hogyha a samponod a
3: lemosra. Jó, nem baj az, hogyha most női tusfürdőt használtok, érted? Most nem baj, hogyha ananász illatod van.
4: Megjöttünk!
3: Érted? Az nem jó. Az a lényeg. Csak férfias az, hogy ez a három az egyben. Ja, igen.
4: Nekem most valami grapefruitos vagy mi?
2: Hát, és akkor te szólogatsz be nekem, azt a rohadt.
4: Jó, de nálunk én unisex.
2: Az mi. Na, sziasztok, jó reggelt, írja Péter. Ádi, add fel, a nők azt veszik meg, amit tetszik nekik. Kész. Igen, valóban mind a két nő itt a stúdióban rajtam kívül. Elképpen gondolkozik. Így látom én is.
1: Buenos Morgan, minden

0: voltak. Amcu, mi volt a tiétek? Ezzel zártam a második órát az üzenetküldő műsorban. No, de nyitomám mindjárt a harmadikat. Jön Pisti hozzá a legfrissebbeket, aztán Calvin Harris és a Smoke the Pain Away. Mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanelyy.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
3: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértest Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértest Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
6: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
5: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértest Center, éj színesen!
7: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Szép szombat délelőttöt. 4 külföldi magyar intézet élére keresnek új vezetőket. Ukrajnában 10% az infláció. 4 év után búcsúzott a tatai páncélos dandár éléről. Tóth István dandár tábornok. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára Facebook bejegyzésében. A pályázat benyújtási határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e, a kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Az államtitkár posztjában kiemelte, hogy fontos állomásához ért a magyar diplomácia megújítása, s várják azok jelentkezését, akik készek ezt a fontos és felelősségteljes feladatot Magyarország szolgálatában elvállalni. Ukrajnában 10%-ra gyorsult az éves infláció szeptemberben, ez 2025. októbere óta a legmagasabb szint. Havi szinten 2,1%-kal 2024. júniusa óta a legmeredekebben emelkedtek a fogyasztói árak szeptemberben, az előző havi 0,1%-ot követően. Az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5%-os célszintje fölött áll. Az ukrán központi bank legutóbbi kamatdöntő ülésén szeptember 17-én sorban a második alkalommal 50 bázisponttal 16,0%-ra emelte az irányadó kamatot, miután júliusban 2025 márciusa óta először döntött kamatemelésről. 4 év után búcsúzott el a tatai páncélos dandár éléről Tóth István dandártábornok. Október 9-én új parancsnok Németh Zoltán dandártábornok vette át a Magyar Honvédség 25. Klapka György páncélos dandárjának vezetését. Az átadás átvételi jegyzőkönyvet ünnepélyes keretek között a kupola épületben írták alá. Ezt követően az alakuló téren az ünnepi állománygyűlésen búcsúztatták Tóth István dandártábornokot és köszöntették utódját. A héten ismét a mozgásé, az ügyességé és a csapat szellemé volt a főszerep a Feszti Árpád általános iskolában, ahol vidám hangulatban rendezték meg a hagyományos Feszti tornanapot. A játékos sorversenyeken a házigazda fesztis diákok mellett számos környékbeli iskola tanulói is próbára tehették ügyességüket és összetartásukat. A résztvevőket izgalmas és olykor vidám kihívások várták, székfoglaló, kötélhúzás, gumicsizmahajítás, valamint különféle ügyességi és logikai feladatok tették próbára a csapatokat.
0: Időjárás.
1: Átmeneti magas nyomásra, majd mediterrán ciklonra kell készülni. Beborul az ég és csapadék érkezik. A hétvégén a maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul a délutáni órákban.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A
2: jelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Velem, ez az üzenetküldő műsor. Sziasztok, Gedeon névnap van. Tessék őket köszönteni, de a születésnapos van, akkor róla se feledkezz el. Jön a Marina and the Diamonds, elsőként pedig, ha már ígértem, akkor Calvin Harris-t pakolom ide neked. Smoke the Pain Away, így a dal. Az üzenetküldő műsor, mint ahogy emlegettem, egészen egy óráig tart. Rádiózz velem!

0: Marin and the Diamonds itt a Forráson 2012-ből szállítottam a slágert. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy itt vagy. Egy óráig tartott velem, 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS Viber formában. Persze, hogy jöhet az üzenet, és jön a Buenos Morgan visszatekintő is. Lesz benne egy kis kóla helyzet, egy kis illat és pin adó, hogy ez konkrétan mit is takar, kiderül majd nem sokára. Addig viszont itt lesz nem sokára a Crazy Boys, jön Üzsel is, no meg a Carson Coma. Gábor írt, szuper születésnapot kíván a legjobb barátjának, Tominak, Isten éltessen, sokáig este kocintunk a srácokkal. Ez az üzenet, mindehez persze a Gabit kéri. Aztán, hogy Tominak mi köze Gabihoz, nem tudom, de Gábor, köszi, hogy írtál. Itt a Carson Coma Tomásnak. Boldog szülit!
1: Remélem.

Oller és az Afri Duo közös helele itt a Forráson a tavalyi évből érkezett. Szombat délelőtti üzenetküldő műsor Tamással, köszi, hogy itt vagy. A folytatás a Crazy Boys-é. Tolvaj René és Márko X még egyébként a dalban a Léggömb című újdonságukat hozom. Mindenkinek küldi Alex, aki épp a szombati nagy takarítást végzi otthon. Állítása szerint ezzel az ütemmel sokkal gyorsabban megy a munka. Alex, jelen pillanatban a takarítás nevű hadműveletet nem tudom végezni, mert hogy itt vagyok a stúdióban, viszont ha hazamegyek, ígérem, kipróbálom. Jön a Crazy Boys, Tolvaj René és Márko X közös, a Léggömb a tiétek.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
6: Itt van az ősz, itt van újra.
7: Újra!
6: Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

és sporti szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

A Jonas Brothers és a Jó, hogy az Only Human 7 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Már is Üzsál, Ultra Nat és Imár Angel közösével. Tamás írt rám dologról a szombatesti házi buli alapozásához kérni ezt a slágert. Mindenkinek jó bulizást, a hangfalakat maximumra írja. Tamás, köszi, hogy írtál. Azért a hangfalakkal óvatosan, ha túl lövöd, akkor lehet, hogy füst lesz a vége. Főleg erre a dalra, ugye? Üzsál, Ultra Nat és Imár Angel közöse. Itt a Moving to the Sun. Nektek jó bulit!

0: Era Jim, és a Siente Sehubiera Conocido, persze, 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz, egészen 1 óráig teheted. A Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk, ígértem neked illatokat és kólát, no meg újra PIN adót. Oh, mi a fene ez? Na, kiderül már is!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Illatok. Milyen illat legyen a férfinak, milyen legyen a nőnek? Pézsma.
3: Hát, hogy
4: illat,
3: a... hát attól függ, hogy rólad van szó, vagy valódi férfiról.
2: Na, de milyen illatú termék kell nekünk?
4: Hát a nőknek a gyümölcs és a virágos szokott, az édes.
2: Édes vanília, búder.
4: Férfiaknak a füstös.
2: Jó.
3: Fűszeres.
4: Fűszeres.
3: Vagy esetleg én a citrusos illatom.
4: Az is,
3: igen. Én például azt nagyon szeretem a például a parfümökben.
2: Meg van ez az általános torna öltözőszag.
3: Az nagyon kellemes, igen.
2: Az, amit ott befújtunk, igen.
3: Igen, igen, az izzadsággal keveredő, majd lemondtam valamit.
2: Itt azt is írják, hogy ice. Az nem tudom milyen illat, de a bőr
3: az jó,
2: is itt
3: az
2: van.
3: Az ice, az jó, jó, jó.
4: Ilyen mentolos.
3: Friss mentolos, igen, az is jó.
2: Jó, milyen reklámigéretet akarsz férfiaknak adni, és milyet nőknek? Mit mondasz? Nőnek nyilván azt mondod, hogy puha,
4: szebb leszel tőle,
2: ápol,
4: igen.
3: Nőnek én nagyon sok mindent ígértem már, úgyhogy mindegyik reklámszagú volt.
2: Na de mit kell ígérni a férfinak? Andi, mit ígérnél egy férfinak egy termékkel, hogy megvegyek?
3: Hát, hogy ettől vonzóbb lesz, férfiasabb lesz, prób lesz.
2: Befújod és jönnek a nők?
4: Promax lesz.
3: Promax lesz, így van.
2: Ahogy jó vagy? Teljesítmény, erő, gyorsaság, ez kell a férfiaknak.
3: Latin lover.
2: Oké, méret, kommunikáció?
3: Hát én azt is kellett, hogy folytassam.
2: Milyen a méret kommunikáció? Nézzük, hogy inkább nőies a Roland a méretkommunikációban, vagy férfias, tehát hogy inkább azt mondod, hogy ez egy XXL megapak, vagy inkább azt mondod, hogy...
3: Tudtam mindig is.
4: Az a férfiaknak az, arra mennek, XXL megapak.
2: Vagy az, hogy slim, light, mini.
4: Hát az a nő.
3: Igen.
2: Az a női? Jó, oké.
3: Akkor ezért működött mindig a taktikát.
2: Jó, itt végig írják azt, hogy az akció a férfiaknak fontosabb, tehát hogy a férfiaknál az kell, hogy most 30%-kal olcsóbb, míg a nőknél meg az, hogy ajándék, csomag, törzsvásárlói előny, stb. Ez működik. Kozmetikumnál nálunk a 3 az 1-ben, a nőknél a külön termék minden problémára, mindenre kell egy külön, azt nézem, hogy mit írnak még itt a különbségeknél, de nagyjából ennyi a lényeg, tehát így lehet férfi és női termékeket megkülönböztetni és eladni. Most azon gondolkozom, hogy ez például megvan-e nektek, hogy a Zero Cola miért jött létre.
3: Nekem
2: akkor elmesem röviden. Az a lényeg, hogy szét akarta szedni a Coca-Cola, akik ilyen marketingben, meg ilyen dolgokban azért elég nagy ágyuk, hogy legyen a női márka, és legyen a férfi márka. És úgy vélték, hogy a Light Cola az inkább a női márka, és a Zero lett a férfi, és tényleg ez történik, tehát hogyha leraksz ilyet is, meg olyat is, akkor a férfiak a Zeroért nyúlnak. Ez valahogy az férfiasabb. Tehát, hogy
4: mi?
2: Férfiasabb,
4: ja, én pont fordítva gondoltam volna.
3: Micsoda?
4: Te hát miért? Hát mert az cukormentes.
2: De Light is.
4: Oké.
2: Okay. Azt fogod
4: hát
2: megtenni.
4: Azért. Igen.
2: A férfi meg a Zérót.
4: Nem,
2: de a férfi
4: zérót.
2: Az maszkulin. Na, hát mit nem értesz,
3: jó,
2: Andi?
3: Azért Andi,
4: nem, hát
3: ti
4: a férfi a sima kóla.
2: Nem, a férfi a
4: nő meg a
2: Zéró.
3: Én Zéró párti vagyok.
2: Mert szép akarsz lenni és sovány maradni, de nem veszed meg a Lightot, mert az olyan csajos.
4: Ja, hát jó van, nem tudom. Én nekem mindegy.
2: Tehát szerinted, ha leraksz egy Light meg egy Zéró kólát, mind a kettőt cukormentes, melyiket fogja meg egy nő?
4: Entem a Zéró.
3: Szerintem ez mindenkinek, amelyik jobban ízlik, én ezt nem tudom általánosítani.
2: Tulajdonképpen van a stúdióban egy férfias lány, meg egy nőies férfi, meg a Roland?
3: Pontosan. Ez a végszavunk, a következő órában pedig innen folytatjuk.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: és az It's a Beautiful Day 2013-as datálásra hoztam nektek. Zártam a nem is tudom már hányadik órát itt a szombat délelőttben. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán nyitom a következőt, a Kygo és One Republic közössel. Na, chasing paradise, a tiétek, mutatom!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mit történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
4: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
3: ne csak használd, nézd is meg.
4: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
3: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
5: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már déli 12 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A hallgatói normatíva megduplázását kéri az országgyűléstől a HÖOK. Kína és az EU egyeztetéseket folytatott az elektromos járműveket érintő vitás kérdésekről. Novák Gyokovics kiesett. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a 2027-es költségvetésben az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája tájékoztatta a szervezet az MTI-t. A levélben felhívták a figyelmet arra, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege a normatíva 5%-a, havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményekre. Kína és az Európai Unió folytatja az egyeztetéseket az elektromos járműveket érintő vitás kérdésekről, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium a kétnapos pekingi tárgyalásokat követően. A felek megállapodtak abban, hogy fenntartják a párbeszédet a kereskedelmi kérdésekről, valamint tovább vizsgálják az egyes termékek vámjának csökkentési lehetőségeit a kereskedelmi világszervezet szabályaival összhangban. Kína emellett jelezte, hogy továbbra is elősegíti a ritka földfémek és az állandó mágnesek EU-ba irányuló exportjához szükséges engedélyek kiadását. A gesztenyés óvoda is csatlakozott a világ gyalogló hónap alkalmából megrendezett kihíváshoz. A kis ovisok közel 4 kilométeres sétára indultak Komárom városában. A vidám, játékos bemelegítést követően a gyerekek felfedező útra indultak, és Komárom több nevezetes helyszínét is érintették. Útjuk során ellátogattak a Brigéció öröksége látogatóközponthoz, az Igmándi erődhöz, a Kopjafás emlékparkhoz, a Szabadság térre, a Neinberg emlékparkhoz és a Rüdiger tóhoz. A séta végén a gesztenyés óvodába visszaérkezve finom gyümölcsök és emléklapok várták a kis túrázókat, akik rengeteg élménnyel gazdagodtak. És végezetül sport, a kedden Pekingben bajnok Novák Gyokovics már az első mérkőzésén kiesett a 9,4 millió dollár, azaz 3 milliárd forint összdíjazású shanghai keménypályás férfi tenisztornán. A szerbek 24-szeres Grand Slam bajnokát pénteken a 2023-ban győztes lengyel Hubert Hurkacz verte meg 6-4-6-3-ra. Ezzel Gyokovics jelentősen elmarad az eddigi legjobb szereplésétől, 4-szer ugyanis megnyerte már a kínai viadalt.
0: Időjárás.
1: Az éj leple alatt érkezik a hétvégi eső, a száraz hidegfront átvonulása után szombat estétől végre nagyobb területen hullhat majd csapadék.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
4: Indul ám, kérem szépen, ez az utolsó, csak szólók, a szombat délelőtti üzenetküldő műsorban vagytok benne. Gedon nevű ismerőst tudtok köszönteni, hogyha van ilyen, akkor mindenképpen tegyétek meg. Néo és a Klauser rövidesen, de Kygo és Van Republic közös pedig már is nyitja az órát. A Chasing Paradise a tiétek, én Tamás. Rádiózat

Leo dala itt a forráson, a Klazer volt a tiétek. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartotok. Ez az óra még tudja, hogy a miénk és a Tamagocsié, persze, mert hogy a Bonus Morgan visszatekintőben azzal fogtok majd találkozni. Nem sokára itt lán DJ Antoine nagy klasszikja, a Ketszáj féle Gabriellet pedig most repítem. Fruzsi írtám Somlóról, ezt a dalt szeretnék kérni a tesójának, Reginek, üzeni neki, hogy melegítsen, mert táncolni fognak. Fruzsi, köszönöm, hogy írtál, Regi, te pedig indítsd a lábaidat. Itt a Ketszáj nektek, jó szórakozást, jó táncolást!

0: is the answer.
1: Nagy klasszikó volt 2007-ben, ugye a Morandi és az Angels itt a Forráson. Szombat délelőtti üzenetküldő műsor nem is akármivel, a Welcome to Saint-Tropez a folytatásban. DJ Antoine nevét kell, hogy emlegessem. Dávid írt rám kisbérről, szeremének Vikinek küldeni ezt a dalt, harmadik évfordulójuk alkalmából. No és mindez csatolja a dalt, és hát persze, Dávid, köszi, hogy írtál, DJ Antoine, és persze, a Welcome to Saint-Tropez a tiétek. Viki, további csodás 277 évet Dáviddal. Welcome.

0: otthon ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak.
5: Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában.
4: Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk.
5: Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni.
4: Aranyszem Optika. A látás garanciája.
6: Október 10-én ünnepelj velünk a vértesszőlősi Strada áruházban. A megújult Prímában lufi hajtogatással, arcfestéssel, hajfonással, csillámtetoválással és kóstolókkal várunk.
5: Október 14-éig pedig szuperárakkal is készülünk.
6: A Lotti trapista sajt kilója csak 1899 forint. A 70 g-os PIK szeletelt téli szalámi csomagja csak 599 forint. A csont nélküli karaj kilója pedig mindössze 1399 forint.
5: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1.000 forintos kupont adunk,
6: amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be.
5: Részletek az üzletben és a blokkon.
6: Találkozzunk október 10-én a családi napon a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Strada áruházban.
7: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám

És a Szédi Zsauz Mafia közös Sacrifice volt a tiétek, 4 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, a szombat délelőtti üzenetküldő műsorban vagyunk benne, előttem pedig Bence üzenete, Regán Lili vadonatúj dalát kérné tőlünk, a Heal Me-re gondolt. Bence, köszönöm, hogy írtál, neked is nagyon szép napot kívánok. Itt van az újdonság, a Regán Lili, itt a forrásom. Szól a Heal Me!

0: és Alex Clare félem Living csak slágerek közt érkezett. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor itt a Forráson. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Egy újabb Bonus Morgan visszatekintőhöz értünk. Mi a helyzet a Tamagocsival? Láttatok már, hallottatok már, vagy éltetek vele? Na, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tamagocsi, az is nagyon menő volt, de az kicsit régebben, tehát az már 90-es
3: évek. Nem tudom, de én megkaptam karácsonykor, és meg is halt. Tehát sikerült, hogy megoltanom.
4: Azt én mindig túletettem.
2: Élő állattal ne próbálkozz, Kitti. Nekem nem volt.
4: Nem volt Tamagocsi?
2: Nem.
3: Ne idegesíts. Vegyünk már a fel.
4: Neked nincs lelked.
2: Nekem sose volt vágyam az, hogy Tamagocsi legyen.
4: Nem vigyáztál egy digitális barátra?
2: Hát nem, de azért két gyereket valahogy csak felnevelgetünk.
4: De hogy? Rajtunk gyakorolsz? Mert amit én megtanultam a Tamagocsin, hogy nem adunk neki 8 adag aludtot, se kost egy ajánlásra. Ez a gyereknek oda
3: de jó lenne, ha lehetne kapni. Én most esküvennék.
2: Biztos, hogy lehet valahol biztos, kapni Tamagocsit.
4: Biztosan ilyen emulátorok, hogy valami. Jó, és akkor első ilyen netezős élmények nekem szerintem az nem otthoni élmény, hanem nekem az informatika órán volt a Számtech teremben. És arra emlékszem, hogy ilyen, akkoriban még volt egy Cheese című magyar műsor a tévében, amiben ilyen elesések, ilyen bakik, meg epikfélhez ilyenek voltak. És hogy ilyen videókat gyűjtögettem magamnak, nagyon rossz minőségben internetről letöltve, flopikra, és volt ilyen videó, ami annyira nagy volt, hogy nem fért rá egy flopira.
2: Hát persze. Hát
3: mindenki keresene a flopira.
4: Na, te milyen videókat szedtél le flopira, Roland?
3: Hát, adjuk szerint.
2: Azok is viccesek voltak.
4: Ott is volt csattanó?
3: Több is.
2: Sokszor csattant.
4: Ja, de ezek nagyon menők. Hát akkoriban volt, ugye az ilyeneket töltöttünk le, hogy a Szalacsi, a Polgár Jenő, ezeket
2: szedegettük. Hát volt már
4: akkor
2: szerintem.
4: Is volt. Nekem azok megvannak flopin, csak mondom.
2: Később.
4: És az is iskolából gyűjtve.
2: És minden kis startlapról indult.
3: Jó, igen.
2: Szigorúan.
4: Anya, mai napig.
2: Az egyetlen az országban.
4: Ő a legnagyobb rajongó, de egyébként itt ülünk a stúdióban azzal, akinek Magyarországon utoljára van free mail-je. Kitti. Milyen a free mail mostanában? Tudsz már küldeni képeket, vagy még nem tartotok ott?
3: Ha túl nagy vagy túl sokat küldenék, akkor kiírja, igen.
2: Csatorni még nem nagyon lehet májlokat.
4: Majd a free mail, meg a citrom mail.
2: Meg gyerekek chatszobák voltak. Emlékeztek ilyen?
4: De jó volt.
3: Ja.
2: Chat.hu meg hasonló.
3: Igen.
2: És akkor ismeretlenekkel lehetett csetelgetni.
4: És mit csináltunk olyat, hogy éjszakára fennmaradtunk, és éjjel csetelgettünk amerikaiakkal. Amerikai magyarokkal.
2: Igazi rossz fiúk voltatok.
4: De valahogy soha nem, tehát ott lehetett olyat, hogy ilyen privát szobára mentél.
2: Igen, lehetett.
4: Tehát, hogy benn voltál a közösben, ott beszélgettetek a semmiről, hello, te is itt vagy, hello, én is itt vagyok, te is boldog vagy, igen, én is boldog vagyok, és bemehettél egy szobába, és folytathattad ott.
2: Igen. Házi bulik is így néztek.
3: Ja, amúgy igen.
4: Amúgy igen. És itt volt, igen, hogy 10-ből 5 lány fiú volt.
3: Mi van?
4: Házi buliban nem. Tehát ott azért egyen nagyobb biztonságban mentél.
2: Tájföldön lehet, hogy a mai napig, de pedig nem így volt.
1: Buenos morgen, minden hét.

0: A Purple Disco Machine újdonságot játszottam, ezzel zártam az utolsó órát, és zártam egyben magát a szombat délelőtti programot is. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 7 órától egészen mostanáig Tamást hallottátok. Fogjátok, hétfőn érkezem majd a Cocktailban 10 órakor. Hogy addig mi a folytatás, mondom ám, Andi egészen 8 óráig jön a Siestával, aztán 8-ra érkezik DJ Hubik, méghozzá a Saturday Live Sessionnel vendége DJ Náksi, itt lesz Náksi Attila, aztán én jövök majd a Club Sessionben, egy órán keresztül így mixelek nektek, a sort pedig Robin Schulz zárja majd a Sugar Radio Show-val. Ennyit át a ma délután és a mai este, én pedig lépek gyorsan-gyorsan. Ciao, ciao mindenkinek, sziasztok, hétfőn, 10-re győzök!
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás-hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
4: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Tataváros önkormányzata és diák önkormányzata képzőművészeti pályázatot hirdetett. Lesz őszi hexatlon extrém csapatverseny a tatai laktanyában. Változik a buszközlekedés és a forgalmi rend Tatán. Jövök már is a részletekkel, Önök a Tatai Krónika híreit hallják. A mikrofon mögött pedig itt a Forrás Rádióban Szabó István. És akkor a részletek. Tataváros önkormányzata és diák önkormányzata képzőművészeti pályázatot hirdett 9 és 20 év közötti tatai fiatalok számára. Rendületlenül 70 címmel az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített legfeljebb 50x70 cm méretű alkotásokat, amelyeket november 16-án hétfői lehet leadni. A pályaművek hátoldalán fel kell tüntetni az alkotás címét, az alkotó nevét, iskoláját és életkorát, telefonszámát és e-mail címét, illetve a mentorának a nevét. A beérkezett pályaművekből december 12-én szombaton reggel 9 órakor nyílik kiállítás a Tatai Református Gimnáziumban. Minden további részletet megtalálnak a tata.hu oldalon. November 3-án rendezi Tataváros önkormányzata és diák önkormányzata, illetve a Magyar Honvédség 25. Klapka György páncélos dandár az idei őszi hexatlon extrém csapatversenyt a tatai laktanyában. Az esemény célja a sportolási versenyzési lehetőség különleges körülmények között. Az időpont tehát november 3-a 9 óra, érkezés 8 óra 30 perctől a laktanya bejáratánál. A versenyen középfokú oktatási intézmények és általános iskolák, utóbbi esetében 7.-8. osztályos fiatalok 4 fős csapatai vehetnek részt egy-egy pedagógussal. Október 8-ától október 28-áig munkálatok miatt változik a buszközlekedés és a forgalmi rend Tatán. A 2 és a 2G járatok nem érintik a Bajcsy-Zsilinszky utcát, a legközelebbi megálló ideiglenesen a városközpont. Mars hallik a katona élet a 18.-19. század közköltészetében címmel. Különleges előadásra hív a Tatai Múzeum október 12-én délután 5 órára. Csörsz Rumen István, az LTHTK Irodalomtudományi Kutatóintézet főmunkatársa a 18.-19. század katonazenéjéről, a toborzókról és katonadalokról is mesél majd az érdeklődőknek. Ráadásul a vizsgált művek az előadó tolmácsolásában fel is csendülnek majd. Helyszín a Tatai vár, a belépés díjtalan. Kedves hallgatók, a Tatai Krónika híreit hallották Szabó Istvántól. Kevesebb mint egy óra is újra találkozunk. Addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, kezdődik a Sziesta, gyertek tartsatok velem. Ma is, mint mindig, egészen 8 óráig leszek veletek természetesen. Ebben az órában szó lesz a BTS újabb rekordjáról, meg persze a legjobb slágerek sem maradhatnak el, úgyhogy indulunk is Felix Jen és Zsihárt közösével, ez pedig nem más, mint a Pride.

0: Michael Gray és Sheena közöse a The Weeknd, ez szólt 2004-ből itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és bizony hamarosan az is kiderül, hogy a BTS már megint milyen rekordot állított fel, viszont most még egyelőre megyünk tovább Miley Cyrus-szal, jön tőle a Used to be Young. Hey, I'm Miley Cyrus. I know I used to be crazy.
1: That's 'cause I used to be young. Forrás Rádió, mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

Crazy Boys, Tolvaj René és Márka X közöse, a Léggömb, ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és hát ugye már említettem, hogy a BTS megdöntött egy újabb rekordot, ugyanis ők vezetik az idei globális turnébevételek listáját. Az együttes Arirang elnevezésű világkörüli turnéja mindössze 38 koncert alatt elképesztő 465,8 millió dolláros jegyárbevételt termelt. A Polestar szeptember 22-én közzétett az év elejétől augusztus 12-ig terjedő időszakot lefedő adatai szerint a 38 fellépésre összesen 2.314.140 néző váltott jegyet. Ezzel a teljesítménnyel egyébként a BTS felülmúlta a Beyoncé tavalyi rekordját, aki 407,6 millió dolláros bevételével tartotta ugye a legmagasabb éves turné bevétel csúcsát. A dél-koreai csapat egyébként lényegesen kevesebb koncerttel érte el ezt az összeget, mint Beyoncé. És akkor, ha már

0: azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
3: Végre! Közeledik!
4: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
5: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
4: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
6: Vértes Center, éj színesen!
7: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

Autós és Parti Szerviz a plusz 3670 208 83 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Picit körbenézzünk most, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Én egyébként a megyei utakon nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok, úgyhogy ha esetleg nektek van ennél több infotok is, akkor azt küldjétek el nekem mindenképpen 0620 978 9785-ös. Az M1-esre, ha esetleg szeretnétek felmenni, előtte mindenképpen nézzétek meg, hogy mi ott a helyzet, mert ott azért elég sűrűn változik a helyzet. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Elértünk az óra végéhez, úgyhogy most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza nektek a híreket, információkat, utána pedig megyünk majd tovább a Valan Rockstone 2025-ös slágerével, ez lesz a Something to Believe In, mutatok belőle egy kis részletet.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértex Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
2: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
1: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértex Centerben.
3: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Lezárják ezen a hétvégén a déli pályaudvart, ez érinti a Komárom-Esztergom megyeieket is. Zsaroltak és elraboltak egy férfit állrendőrök, eladó az Everton FC. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Lezárják ezen a hétvégén a déli pályaudvart, ezért az S10-esek csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Egyes Győrből induló S10-esek Almásfizitő és Bicske alsó között módosított menetrend szerint közlekednek. Az S12-esek csak Oroszlány és a Tatabányai állomás között közlekednek, csatlakozva az S10-esekhez mindkét irányban. A déli pályaudvar lezárása okán kelenföld és a déli pályaudvar között napközben MÁV-buszok járnak. Zsaroltak és elraboltak egy férfit árrendőrök a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra hivatkozva bűnözők. A hatóságok elfogták az elkövetőket, tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-t. A nyomozás adatai szerint az egyik elkövető magát valótlanul a titkos szolgálat munkatársának kiadva egy benzinkúton azzal szólította meg a sértettet, hogy tudomása szerint több büntető eljárás folyik vele szemben, ám 2 milliárd forint megfizetésével ellenében el tudja intézni, hogy ezek az ügyek a süllyesztőbe kerüljenek. A sértett az ajánlatot nem fogadta el, ezért a férfi később több alkalommal is megkereste őt, illetve próbált rá nyomást gyakorolni, így többek között azt állította, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. Járási közbiztonsági egyeztető fórumot tartott a komáromi rendőrkapitányság, fókuszban a közlekedéssel, a térfigyelő kamerák helyzetével és az önkormányzatokkal való együttműködéssel, számolt be róla a Komáromváros polgármesterek közösségi oldalán. És végezetül sport, eladó az Everton FC, jelentette be az angol labdarúgója vonalban szereplő csapatot üzemeltető klub tulajdonosa. A csapat, amely a korábbi történelmi otthonából, a Goodison Parkból átköltözött az új modern Hill Dickinson stadionba, az elmúlt Premier League idényben a 13. helyen végzett, az új bajnoki szezonban 5 forduló után a 7. helyen áll 9 ponttal.
0: Időjárás.
1: Átmeneti magas nyomásra, majd mediterrán ciklonra kell készülni. Beborul az ég és csapadék érkezik. A hétvégén a maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul a délutáni órákban.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti köszi a híreket, infókat. Ebben az órában pedig szokás szerint jönnek a filmes hírek, szó lesz Scarlett Johansson új szerepéről, az új Transformers filmről és egy Sherlock Holmes világában játszódó sorozatról is. Most azonban megyünk tovább a legjobb slágerekkel, Avalon Rockstone-nal indulunk, szól a Something to Believe.

0: távol.
1: Follow the flow és a maradok távol itt a Forrás Rádióban. És bizony Scarlett Johansson főszereplésével készül az új ördögűző film, aminek a címe Az ördögűző mártírok lesz. Ezt egyébként a The Wrap című filmes portál írta meg. A Universal Studio és Mike Flanagan író rendező filmje az 1973-as Az ördögűzőnek az újra gondolt változata lesz, ami egy önálló történet. Scarlett Johansson mellett Jacoby Jupe játssza benne a főszerepet még, őt egyébként a Hamnetből ismerhetitek. A főszereplő egy New Yorki rendőr lesz, Julie Miller gyilkossági nyomozó, aki elkapja a Father Sunday, azaz a vasárnap atya néven ismert sorozatgyilkost. Végig is nézi, ahogy kivégzik, de aztán a dolgok nem a tervek szerint alakulnak. A film maga 2027. március 12-én fog a mozikba kerülni, viszont az előzetesét már meg tudjátok nézni. Most pedig indulunk is tovább.

A Variety értesülései szerint pedig Steven Spielberg a korábbinál jóval nagyobb szerepet fog benne vállalni. A cél az, hogy a következő film hangvétele közelebb álljon a korábbi Transformers részekhez. A projektnek egyelőre nincs bejelentett rendezője, és azt sem tudni, hogy Michael Bay egyébként vállal-e a film munkálataiban valamilyen szerepet. Sőt, a castinggal kapcsolatban is csak találgatások vannak, szóval egyelőre annyit tudni, hogy jön a Transformers 8, és Steven Spielberg jobban bele fog szólni a munkálatokba, mint eddig. Most pedig visszakanyarodunk a zenéhez, és elutazunk.

0: formában vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo.
2: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
3: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig ilyen Diortól szólt a Let You, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig leszek veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Például itt lesz majd nem sokára a Cat Sci-tól az Animal, most pedig megy

Rosariától szólt az introvertált dal itt a Forrás Rádióban. A Sherlock Holmes világába pedig egy újabb feldolgozás érkezik, méghozzá romantikus vígjáték sorozat. A Scarlett Holmes címet kapta. Mondom, mi lesz a történet. A sorozat főszereplője Scarlett Holmes, aki Sherlock Holmes egyik leszármazottjaként örökölte családja legendás megfigyelő képességét. Ezt az adottságot azonban más területen kamatoztatja. Jane Watson nevű társával együtt olyan embereknek segít, akik eligazodni próbálnak a randizás, a kapcsolatok és a romantikus dilemmák útvesztőjében. A sorozat minden epizódja egy-egy klasszikus romantikus komédia történetéből merít majd ihletet. A sorozat címszerepében Lucy Hale lesz látható, aki a Hazug Csajok társaságából lehet ismerős. Egyébként nem hangzik olyan rosszul ez az ötlet, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. A folytatásban pedig most menjünk tovább egy 2006-os slágerrel, Daddy Yankee érkezik a Gázolinával.

Elsértünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy én most tartok egy pár perc szünetet, Szabó Pisti pedig addig elmondja nektek a híreket, információkat, utána pedig természetesen jövök vissza, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
0: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
1: ne csak használd, nézd is meg.
0: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművek-éjszakája.hu/jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
1: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Már csak 3 perc és 3 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Szép szombat délutánt. 4 külföldi magyar intézet élére keresnek új vezetőket. Ukrajnában 10% az infláció. 4 év után búcsúzott a tatai páncélos dandár éléről Tóth István dandártábornok. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára Facebook bejegyzésében. A pályázat benyújtási határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e, a kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Az államtitkár posztjában kiemelte, hogy fontos állomásához ért a magyar diplomácia megújítása, s várják azok jelentkezését, akik készek ezt a fontos és felelősségteljes feladatot Magyarország szolgálatában elvállalni. Ukrajnában 10%-ra gyorsult az éves infláció szeptemberben, ez 2025. októbere óta a legmagasabb szint. Havi szinten 2,1%-kal 2024. júniusa óta a legmeredekebben emelkedtek a fogyasztói árak szeptemberben, az előző havi 0,1%-ot követően. Az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5%-os célszintje fölött áll. Az ukrán központi bank legutóbbi kamatdöntő ülésén szeptember 17-én sorban a második alkalommal 50 bázisponttal 16,0%-ra emelte az irányadó kamatot, miután júliusban 2025 márciusa óta először döntött kamatemelésről. 4 év után búcsúzott el a tatai páncélos dandár éléről Tóth István dandártábornok. Október 9-én új parancsnok, Németh Zoltán dandártábornok vette át a Magyar Honvédség 25. Klapka György páncélos dandárjának vezetését. Az átadás átvételi jegyzőkönyvet ünnepélyes keretek között a kupola épületben írták alá. Ezt követően az alakuló téren az ünnepi állománygyűlésen búcsúztatták Tóth István dandártábornokot és köszöntették utódját. A héten ismét a mozgásé, az ügyességé és a csapat szellemé volt a főszerep a Feszti Árpád általános iskolában, ahol vidám hangulatban rendezték meg a hagyományos Feszti torna napot. A játékos sorversenyeken a házigazda fesztis diákok mellett számos környékbeli iskola tanulói is próbára tehették ügyességüket és összetartásukat. A résztvevőket izgalmas és olykor vidám kihívások várták. Székfoglaló, kötélhúzás, gumicsizmahajítás, valamint különféle ügyességi és logikai feladatok tették próbára a csapatokat.
0: Időjárás.
1: Az éj leple alatt érkezik a hétvégi eső, a száraz hidegfront átvonulása után szombat estétől végre nagyobb területen hullhat majd csapadék.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délután, sziasztok, Pisti neked pedig, köszi szépen a híreket, információkat. Vágjunk is bele egy újabb órába, amiben most olyan hírességeket fogok hozni nektek, akik bizony feladták a szerelem keresését. Előtte azonban még jönnek a jobbnál jobb dalok. Indulunk a Switch Disco, Charlotte Haining és Felix közösével, ez pedig nem más, mint az I Find You.

más életet kíván magának. A színésznő egyértelművé tette, hogy nem vágyik újabb kapcsolatra vagy szexuális kapcsolatra, és kifejezetten élvezi azt a szabadságot, amit az egyedüllét biztosít számára. Úgy érzi, egyedül sokkal több energiája marad azokra a dolgokra, amelyek valóban fontosak neki. Aztán itt van Terry Hatcher, aki 2024-ben a Getting Grilled with Curtis Stone műsorban arról beszélt, hogy boldog, teljes az élete, csodás barátai vannak, és végzett a társkereső apokkal. Egy friss interjú szerint még mindig szingli, és azt is elárulta, hogy 7 éve nem volt randin, és nem is akar. Hozok még ilyen hírességeket, viszont most megyünk tovább Taylor Swift-tel, szól tőle a Lover. We can leave the-

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Meló van, meló van.

Júdló és Dess közöse a Díva itt a Forrás Rádióban, meg azok a hírességek, akik feladták a randizást. És hát bármilyen meglepő, Sharon Stone is közöttük van. Azt mondta, hogy elege lett a randizásból. A színésznő szerint az egyedül töltött idő, a gyermekei és a barátai társasága sokkal többet ad neki, mint az újabb romantikus próbálkozások. Whoopi Goldberg hozzáállása pedig a legegyszerűbb, ő közülük jól érzi magát egyedül, és nem szeretné, ha valaki folyamatosan jelen lenne az otthonában. Számára a saját tér és a függetlenség fontosabb a romantikánál. Aztán itt van még Linda Evangelista, aki az utóbbi években már nem vágyik új romantikus partnerre. A szupermodell meglehetősen egyértelműen beszélt arról, hogy nem hiányzik neki sem a párkapcsolat, sem az intim együttélés. Jelenleg sokkal komfortosabban érzi magát a saját életében. Nos, hát ők feladták a randizást, de egyébként már elég idősek is, hogy így döntsenek, és már egy csomó kapcsolat van a hátuk mögött, szóval érthető, hogy most már inkább magukkal szeretnének foglalkozni. A folytatásban

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Október 10-én ünnepelj velünk a Vértesszőlősi Stráda áruházban. A megújult Prímában lufi hajtogatással, arcfestéssel, hajfonással, csillámtetoválással és kóstolókkal várunk. Október 14-éig pedig szuperárakkal is készülünk. A Lotti trapista sajt kilója csak 1899 forint. A 70 g-os PIK szeletelt téli szalámi csomagja csak 599 forint. A csont nélküli karaj kilója pedig mindössze 1399 forint.
3: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1.000 forintos kupont adunk,
2: amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be.
3: Részletek az üzletben és a blokkon.
2: Találkozzunk október 10-én a családi napon a megújult Prímában, Vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak.
3: Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában.
4: Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk.
3: Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni.
4: Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
7: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Missy Elliott 2004-es közöse A One Two Step itt a Forrás Rádióban. Mindig veletek vagyunk, most pedig megyünk is tovább. A folytatásban érkezik a Coldplay, Little Sims és Burna Boy közöse A We Pray.

a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Valhallótól szóltan Nem számít a pénz, és bizony szólni fognak még itt szuperslágerek a folytatásban. Érkezik majd Bruno Mars-tól a Locked Out of Heaven, most pedig Cyril és James Blunt közöse a Tears Dry Tonight.

harmadik órának is elértünk a végéhez, úgyhogy mi más is jöhetne, mint a hírek, információk Szabó Pistitől. Utána pedig megyünk majd tovább Majestic, The Jamming Kid és Celine Dion közösével. Ez lesz a Set My Heart on Fire. Mutatom!

0: Piros Lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértes Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek. Tatabánya, ahol otthonra találsz. Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértes Centerben.
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Montaverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A hallgatói normatíva megduplázását kéri az országgyűléstől a HÖOK. Kína és az EU egyeztetéseket folytatott az elektromos járműveket érintő vitás kérdésekről. Novák Djokovic kiesett. Jövök a részletekkel, ez a Forrás Rádió. A hírek mikrofonjánál Szabó István. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a 2027-es költségvetésben az országgyűlési képviselőköz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája tájékoztatta a szervezet az MTI-t. A levélben felhívták a figyelmet arra, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege a normatíva 5%-a, havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményekre. Kína és az Európai Unió folytatja az egyeztetéseket az elektromos járműveket érintő vitás kérdésekről, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium a kétnapos pekingi tárgyalásokat követően. A felek megállapodtak abban, hogy fenntartják a párbeszédet a kereskedelmi kérdésekről, valamint tovább vizsgálják az egyes termékek vámjának csökkentési lehetőségeit a kereskedelmi világszervezet szabályaival összhangban. Kína emellett jelezte, hogy továbbra is elősegíti a ritka földfémek és az állandó mágnesek EU-ba irányuló exportjához szükséges engedélyek kiadását. A gesztenyés óvoda is csatlakozott a világ gyalogló hónap alkalmából megrendezett kihíváshoz. A kis ovisok közel 4 kilométeres sétára indultak Komárom városában. A vidám, játékos bemelegítést követően a gyerekek felfedező útra indultak, és Komárom több nevezetes helyszínét is érintették. Útjuk során ellátogattak a Brigéció öröksége látogatóközponthoz, az Igmándi erődhöz, a Kopjafás emlékparkhoz, a Szabadság térre, a Neinberg emlékparkhoz és a Rüdiger tóhoz. A séta végén a gesztenyés óvodába visszaérkezve finom gyümölcsök és emléklapok várták a kis túrázókat, akik rengeteg élménnyel gazdagodtak. És végezetül sport, a kedden Pekingben bajnok Novák Djokovic már az első mérkőzésén kiesett a 9,4 millió dollár, azaz 3 milliárd forint összdíjazású shanghai kemény pályás férfi tenisztornán. A szerbek 24-szeres Grand Slam bajnokát pénteken a 2023-ban győztes lengyel Hubert Hurkacz verte meg 6-4-6-3-ra. Ezzel Djokovic jelentősen elmarad az eddigi legjobb szereplésétől, 4-szer ugyanis megnyerte már a kínai viadalt.
0: Időjárás.
1: Átmeneti magas nyomásra, majd mediterrán ciklonra kell készülni. Beborul az ég és csapadék érkezik. A hétvégén a maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul a délutáni órákban.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, és akkor nézzük, miről lesz szó ebben az órában. Hát hozok infót például azzal kapcsolatban, hogy Monica Bellucci milyen diétát követ, annak érdekében, hogy bomba formában maradjon. Most azonban indulunk tovább, ahogy ígértem, Majestic, The Jamming Kid és Celine Dion közösével, ez a Set My Heart on Fire.

By Alex és a Slap, valamint Lotfi Begi közöse a Bababú itt a Forrás Rádióban. Meg hamarosan érkezik Monica Bellucci diétája is, amivel bomba formában tartja magát. Most viszont megyünk tovább Kenya Grace-szel, Soul Strangers.

Sturgis Simpson és Dove Cameron közöse a Use Me itt a Forrás Rádióban. Monica Bellucci pedig egy csodaszép nő volt mindig is, és 62 éves korában is bomba formában van. Most megnézzük, hogy milyen diétát tart annak érdekében, hogy ez így maradjon. A színésznő sosem hajszolta a tökéletes testet, és csak akkor figyelt oda szigorúan, amikor a szerepe azt megkívánta. Tehát nem a tiltásban hisz, hanem a mértékletességben. A színésznő naponta ötször eszik, a reggeli, az ebéd és a vacsora mellé két kisebb

étkezést is beiktat. Sok zöldséget és gyümölcsöt, sovány fehérje forrásokat, olívaolajat, valamint egészséges zsírokban gazdag ételeket eszik, például dióféléket és avokádót. Monica Bellucci nem száműzte az étrendjéből sem a tésztát, sem az édességeket, és alkalmanként egy pohár borról sem mond le. Egyszerűen csak kontrollban tartja ezeket, tehát nem tömi magát degeszre velük. Az edzést sem viszi túlzásba, alkalmanként pilateszezik, elsősorban azért, mert élvezi. Emellett hetente néhány alkalommal, hát úgy nagyjából 45 percet úszik, a kemény edzés programok pedig nem részei a mindennapjainak. Azt mondta a The Times-nak, hogy mindig is nőiesebb, gömbölydedebb alkata volt, és nem akar harcolni a saját természetével. Nos, ez egy tök jó hozzáállás, és egyébként igaza is van. A folytatásban pedig megyünk tovább egy hasonló

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
6: A legközelebbi kupon beváltási nap október 14-e szerda.
5: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
7: Vértes Center, és színesen!
8: Itt van az ősz, itt van újra!
9: Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

Ingyenes asztalfoglalási sporti szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Medusa. Medusa. Medusa.
1: This is Forrás Rádió. Mindig veled, mindig

Ivani és Takács Gergő közöse az életem 2023-ból szólt itt a Forrás Rádióban. A Stray Kids pedig beállt a BTS mögé, és bizony ők sem küldik be zenéiket elbírálásra a közelgő 69. Grammy díjátadóra, így persze jelöltek sem lehetnek. A Billboard szerint egyébként esélyesek voltak a legjobb ázsiai popzenei előadás kategóriában. A döntés hasonló ahhoz az állásponthoz, amelyet korábban a BTS is képviselt, a díjak és elismerések helyett a hiteles, valódi zenei tevékenységet helyezik előtérbe. És ezt a hozzáállást egyébként a legutóbbi albumuk megjelenést követően a csapat egyik tagja, Hyunjin is megerősítette. Bár idén nem versenyeznek a jelölésekért, a Stray Kids a Recording Academy szavazati joggal rendelkező tagjai lettek, így ők maguk is részt vesznek a jelöltek és a nyertesek kiválasztásában. Egyébként a jelölések bejelentése majd november 16-án lesz, a Grammy Gála pedig 2027. február 7-én. És hogyha már Stray Kids és új album, akkor szóljon erről

El is értünk egy újabb óra végéhez, és ez mi mást is jelenthetne, mint hogy jönnek a hírek, információk, természetesen Szabó Pistitől. Azután visszatérek majd, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
2: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10. Szombat. Roxy. Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia. A 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor. DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk. Ottali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már 5 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Lezárják ezen a hétvégén a déli pályaudvart, ez érinti a Komárom-Esztergom megyeieket is. Zsaroltak és elraboltak egy férfit árrendőrök, eladó az Everton FC. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött pedig Szabó István. Lezárják ezen a hétvégén a déli pályaudvart, ezért az S10-esek csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Egyes Győrből induló S10-esek Almásfizitő és Bicske alsó között módosított menetrend szerint közlekednek. Az S12-esek csak Oroszlány és a Tatabányai állomás között közlekednek, csatlakozva az S10-esekhez mindkét irányban. A déli pályaudvar lezárása okán Kelenföld és a déli pályaudvar között napközben MÁV buszok járnak. Zsaroltak és elraboltak egy férfit árrendőrök a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra hivatkozva bűnözők. A hatóságok elfogták az elkövetőket, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A nyomozás adatai szerint az egyik elkövető magát valótlanul a titkos szolgálat munkatársának kiadva egy benzinkúton azzal szólította meg a sértettet, hogy tudomása szerint több büntető eljárás folyik vele szemben, ám 2 milliárd forint megfizetése ellenében el tudja intézni, hogy ezek az ügyek a süllyesztőbe kerüljenek. A sértett az ajánlatot nem fogadta el, ezért a férfi később több alkalommal is megkereste őt, illetve próbált rá nyomást gyakorolni, így többek között azt állította, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. Járási közbiztonsági egyeztető fórumot tartott a komáromi rendőrkapitányság, fókuszban a közlekedéssel, a térfigyelő kamerák helyzetével és az önkormányzatokkal való együttműködéssel, számolt be róla a Komáromváros polgármesterek közösségi oldalán. És végezetül sport, eladó az Everton FC, jelentette be az angol labdarúgója vonalban szereplő csapatot üzemeltető klub tulajdonosa. A csapat, amely a korábbi történelmi otthonából, a Goodison Parkból átköltözött az új modern Hill Dickinson stadionba, az elmúlt Premier League idényben a 13. helyen végzett, az új bajnoki szezonban 5 forduló után a 7. helyen áll 9 ponttal.
0: Időjárás.
1: Az éj leple alatt érkezik a hétvégi eső, a száraz hidegfront átvonulása után szombat estétől végre nagyobb területen hullhat majd csapadék.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Pistineket pedig köszi a híreket, infókat. Egy újabb órába vágunk bele, amiben hozom természetesen folyamatosan a jobbnál jobb slágereket. Például szólni fog majd Beyoncé-től a Texas Hold'em, aztán Bonnie M és Rehab közöse is a Sunny. Most viszont megyünk tovább, ahogy előző óra végén ígértem, a Better Days-al.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Dr. Béres és Verép Tamás közösen hozzám tartozol, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Dua Lipa pedig világkörüli stadion turnét tervez jövőre, a The Sun beszámolója szerint legalábbis nyáron érkezik majd Európába. A brit lap információi szerint Londonban nagy valószínűséggel ismét a Wembley stadion ad majd otthont a koncertnek. Azt is pletykálják, hogy új lemez is érkezik majd, de hát ki tudja, állítólag jövőre nagy dolgokra készül az énekesnő. A turné pontos dátumait és helyszíneit egyelőre nem végleges még, de azt tudni lehet, hogy festi

Sean Paul és a Like Blue itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Hozom nektek továbbra is a jobbnál jobb dalokat, úgyhogy hamarosan érkezik Ariana Grande-tól a Thank You Next, most pedig Floridától a What a Night.

Azalia és Dezs közösen mindegy, itt a Forrás Rádióban mindig veletek vagyunk. És ugye már egy ideje szó van arról, hogy egy újabb spin-off sorozat érkezik a Bridgertonhoz, most pedig hivatalosan be is jelentették, méghozzá Lady Whistledown módon. És amire sokan számítottak, legalábbis a rajongók közül, Violet és Edmund kapnak előzmény sorozatot, tehát az általunk megismert Bridgerton gyerekek szüleinek románcát fogjuk egy kicsit közelebbről megismerni. Én egyébként örülök ennek, annak már kevésbé, hogy nem tudom, mit fognak kihozni ebből, látva a sorozat elrontott részeit. Na de, megyünk most tovább a Sophie and the Giants-el, már indul is az A Little Bit Wild.

Boston és a One in a Million, a beépített szépség egyik betét dala szólt itt a Forrás Rádióban, és egyébként ez ennek az órának az utolsó dala is, mert most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudja mondani nektek a híreket, információkat. A következő órát pedig már mutatom is, hogy melyik dallal fogom indítani.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már este 6 óra lesz. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. 4 külföldi magyar intézet élére keresnek új vezetőket. Ukrajnában 10% az infláció. 4 év után búcsúzott a tatai páncélos dandár éléről Tóth István dandár tábornok. Jövök a részletekkel, ezek a hírek. Itt a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára Facebook bejegyzésében. A pályázat benyújtási határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e, a kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Az államtitkár posztjában kiemelte, hogy fontos állomásához ért a magyar diplomácia megújítása, s várják azok jelentkezését, akik készek ezt a fontos és felelősségteljes feladatot Magyarország szolgálatában elvállalni. Ukrajnában 10%-ra gyorsult az éves infláció szeptemberben, ez 2025. októbere óta a legmagasabb szint. Havi szinten 2,1%-kal 2024. júniusa óta a legmeredekebben emelkedtek a fogyasztói árak szeptemberben, az előző havi 0,1%-ot követően. Az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5%-os célszintje fölött áll. Az ukrán központi bank legutóbbi kamatdöntő ülésén szeptember 17-én sorban a második alkalommal 50 bázisponttal 16,0%-ra emelte az irányadó kamatot, miután júliusban 2025. márciusa óta először döntött kamatemelésről. 4 év után búcsúzott el a tatai páncélos dandár éléről Tóth István dandártábornok. Október 9-én új parancsnok Németh Zoltán dandártábornok vette át a Magyar Honvédség 25. Klapka György páncélos dandárjának vezetését. Az átadás átvételi jegyzőkönyvet ünnepélyes keretek között a kupola épületben írták alá. Ezt követően az alakuló téren az ünnepi állománygyűlésen búcsúztatták Tóth István dandártábornokot és köszöntették utódját. A héten ismét a mozgásé, az ügyességé és a csapat szellemé volt a főszerep a Feszti Árpád általános iskolában, ahol vidám hangulatban rendezték meg a hagyományos Feszti tornanapot. A játékos sorversenyeken a házigazda fesztis diákok mellett számos környékbeli iskola tanulói is próbára tehették ügyességüket és összetartásukat. A résztvevőket izgalmas és olykor vidám kihívások várták. Székfoglaló, kötélhúzás, gumicsizmahajítás, valamint különféle ügyességi és logikai feladatok tették próbára a csapatokat.
0: Időjárás.
1: Átmeneti magas nyomásra, majd mediterrán ciklonra kell készülni. Beborul az ég és csapadék érkezik. A hétvégén a maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul a délutáni órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig természetesen. Köszi szépen a híreket, információkat. És akkor megyünk is tovább, a jobbnál jobb dalok fognak szólni. Itt lesz például majd John Newman-től a Waiting for a Lifetime, meg Jason Derulo és Michael Bublé közöse is, viszont most a Blondish és Stevie Appleton közöse indítja az órát, a Never Walk Alone.

Alok menü és tanfély közöse a Super Rich itt a Forrás Rádióban, meg a mikrofon mögött Hittaler Andrea. Hamarosan azonban érkezik a váltás, nagyjából másfél óra múlva kezdődik a Saturday Live Session. 8 órától DJ Hubik érkezik a keverőpult mögé, aztán 9 órától Náksi, és utána indul 10 órától a Club Session, amelyet Zimmerer fog indítani, utána pedig érkezik szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Most azonban egyelőre még én szolgáltatom nektek a zenét, szóval megyünk tovább Minea, Sophie és Curtis közösével, ez pedig nem más, mint a szabad.

0: vagy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig velem.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, remélem jól telik a mai napotok, én azon leszek, hogy ez így maradjon, meg persze a Saturday Live Session-ös DJ-k és a Club Session-ös DJ-k is biztos, hogy így fognak tenni, 8 órától érkeznek majd. Most pedig megyünk akkor tovább Danielle Harley és Dua Lipa közösével, ez nem más, mint a Two Hearts.

Pick Fireboy DML és Nico Santos közöse a Body után, pedig eljött az idő, hogy elköszönjek tőletek, ugyanis hamarosan érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, úgyhogy érdemes velünk maradni a folytatásban is. 8 órától a Saturday Live Sessionben DJ Hubik fog kezdeni, aztán 9 órától jön Náksi, 10 órától a Club Session-t Zimmerer indítja, utána érkezik Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy egészen ideig velem tartottatok, a mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottál. Holnap fogunk legközelebb találkozni reggel 7 órától. Nagyon szép további estét kívánok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

Tapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csú.

0: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat estét és jó hétvégét. Szemétszedés volt Komáromban, óvoda vezetői értekezletet tartottak múlt péntek délelőtt a Tatai Városházán, különleges képzőművészeti kiállítást nyílt Nasszájon. Jövök a részletekkel, kedves hallgatók, a hírperceket hallják Szabó Istvánnal 2026. október 10-én, szombat este. Már is jönnek a részletek. Az önkéntesség iránti elkötelezettségért és számos közösség önzetlen támogatásáért, a Komárom-Esztergom megyei ifjúságáért egyesület kiemelt segítéséért, valamint a gyógyítás területén végzett értékteremtő és tudás megosztó tevékenységért dr. Dombié Péter főorvos, a Szent Borbála Kórház tudományos igazgatója önkéntes díjban részesült. Őt hallják.
2: Óriási meglepetés volt, mert az ember nem feltétlen gondolkozik, de mihoz kell egy saját, ez így kell szocializálni, így kell hozzáállni, hogy fontos legyen, hogy írsz egy könyvet az egészségről, hogy a gyógyítás öröméről, aztán majd a gyógyulás öröméről is akarok egyet, és az örömgyógyító elejéről is, erről már beszéltem. Tehát ez egy kicsit önkéntes, hát ez nem egy kötelező dolog, ebben nagyon sok energiát beletenni. Ma, hogy ide bejöttem, ebben van egyfajta önkéntesség, és azon veszem, vagy vettem magam észre, amióta a 79 volt a Tatabányára kerültem, valami mindig motivált és mozgatott, hogy tegyek. Ez legyen egy emblematikus dolog, Földi Imre szobor segítése, Szabó Ignác emlékkiállítások, fókisít és egyebek. És hát én ebben nem gondoltam bele, hogy ebben önkéntesség van, én ezt örömmel tettem, ha hiszi, ha nem. Legjobban én örültem, amikor ezekben benne voltam, egyszerűen jó érzés volt. És akkor meglepődtem, amikor elmentem erre az önkéntes napra, amikor a Komárom-Esztergom megye ifjúságáért egyesület hát javaslatára vagy indítására államtitkár-helyettes úr személyes gratuláció mellett, hát átvettem egy ilyen díjat. Éppen azon a határán voltam, hogy az ünnepi méltóságát meg tudtam adni, mert lazán, ahogy az illik, mentem a fiatalok közé. Ott találtam magamat ennyi évesen a fiatalok között, akik megköszönték, hogy a példámmal segítem őket, hogy a könyvnek a létrejöttét elmagyaráztam, beengedtem a saját intim szférámba őket. Amikor kérdeztek, akkor segítettem. Na jó, még azt is mondtam a riportban is, amikor arra is szükségük volt, hogy egy kicsit az ember a lehetőség is erősítse náluk, akkor abban is tevőleges voltam. Úgyhogy a díj az egy megtiszteltetés, soha nem örültem még ennyire díjnak, soha nem lepődtem meg még ennyire, és soha nem gondoltam volna, hogy ezt megkapom, és nem kaptam még új díjat, amiről ne tudtam volna mondjuk legalább előtte egy-két, hogy ez bekövetkezik, vagy fogok ilyet kapni. Abszolút meglepetés, és a fiatalok előtt le a klappal tényleg meglepetésképpen szólítottak ki. Öröm volt.
1: Szemétszedés volt Komáromban, a kemma.hu beszámolója szerint alig másfél óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a közegyesület csapata Komárom Szőnyben. A múlt hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett Bocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is a felszínre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően két régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, melyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. Tataváros önkormányzata az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal együttműködve kiírta a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2026-2027-es tanév második és a 2027-2028-as tanév első fél évére vonatkozóan. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2026. november 5-e, további részleteket a tata.hu oldalon találnak. Óvodavezetői értekezletet tartottak múlt péntek délelőtt a Tatai Városházán. A havi rendszerességű találkozókon Mihály József polgármester és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai az önkormányzati fenntartású tatai óvodák és bölcsödék vezetőivel, képviselőivel konzultáltak az aktuális témákról. Az értekezleten többek között a 2026-27-es nevelési év megindulásáról, az óvodai úszásoktatás rendjéről és az idei óvodapedagógiai nap megrendezéséről egyeztettek. Közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában Komáromban. A gála hangverseny meghívott vendégei a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei voltak. A különleges zenei est során a fiatal tehetségek közösen varázsoltak ünnepi hangulatot a közönség számára. Lezárták erre a hétvégére a déli pályaudvart, ezért az S10-esek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak vissza Győr felé. Egyes Győrből induló S10-esek Almásvízítő és Bicske alsó között módosított menetrend szerint közlekednek. Az S12-esek csak Oroszlány és Tatabánya között közlekednek, csatlakozva az S10-esekhez mindkét irányban. A déli pályaudvar lezárása okán Kelenföld és a déli pályaudvar között napközben MÁV buszok járnak. Ez csak a mai, illetve a holnapi napra vonatkozik. És akkor most programajánlat Nassájon. A szüreti felvonulás napján, azaz ma, különleges képzőművészeti kiállítás nyílt a Művelődési Ház kistermében. A tárlaton Súlyog Teréz festőművész, idősebb Tasi Miklós fafaragó és Haller Szilveszter művésztanár, valamint a nyári művészeti alkotótábor résztvevőinek munkáit csodálhatják meg az érdeklődők. Szeretettel várnak minden művészetkedvelőt. És végezetül sport, a Tatabánya 35-33-ra kikapott a dán Morsztály HB otthonában a Férfi Kézilabda Európa Liga első csoportkörének második fordulójában szerdán. A magyar csapat mérlege a legutóbbi 4 tétmérkőzésén 1 döntetlen és 3 vereség. A csapat egy hét múlva az izlandi Velur Reykjavik otthonában folytatja szereplését a második számú európai kupasorozatban. Kedves hallgatók, a hírperceket hallották 2026. október 10-én szombat este Szabó Istvántól. Köszönöm figyelmüket. További szép estét és jó rádiózást kívánok. Tartsanak a továbbiakban is a Forrás Rádióval, velem pedig legközelebb holnap reggel 7 óra 57 perckor találkozhatnak majd ismételten a hírekben. Addig is minden jót kívánok, érezzék jól magukat. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubik.
3: Sziasztok, szép estét minden Forrás Rádió hallgatónak, ez itt újra a Saturday Live Session, a térség egyetlen élő bólindító mix műsora. A stúdióban a műsorvezető, jó magam Hubik Sándor, indítom is a szombat esti készülődést a lejátszók mögé. Hirtelen felindulásba is kezdésnek én állok be, és készítem is elő a ma esti őszi szezonnyitó szingli parti Tatána Pikantóba, ami garantáltan összehoz minket, tehát felnőtt találkapont ma este, kapunyítás 1 óra múlva, 21 órától Tatán a Pikantóba cím. Tóparcsétány 13, érdemes korán érkezni, mert a zöld karszalagot választó szingli hölgyeknek a belépés 22 óráig díjtalan. Ami pedig a ma esti folytatást illeti, itt a rádióban 21 órától Náksi Attila fokozza tovább a ma esti hangulatot. Ne felejtsétek el, 22 órától lesz Club Sessionünk is, ahol Zimmerer Tamás hozza el a legnagyobb klubslágereket. Működik SMS Viber számunk 0620 978 975. Írd meg nekem üzenetben, készülsz-e a ma esti Pikantóba Tatára az őszi szezonnyitó szingli partjába, ami garantáltan összehoz minket. Köszönöm, ha velünk maradsz, nyitjuk is a szombat estét, hangerőt fel, jó szórakozást mindenkinek!

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubi.

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubik.

hangulatot. Hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát törget,

ki a szemed, kérlek. Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik.

0: nekik jó pihenést, maradjatok továbbra is a Forrás Rádión, perceken belül jön a Club Sessionünk, 22 órától, ahol Zimmerer Tamás mixel nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától érkezik a Sugar Radio Show, Robi Schulz legújabb összeállításával. Kubik Sándor, jó magam, most kicsekkolok, ne felejtsétek el, már elkezdődött ma este a Pikantó őszi szezon nyitó szingli partia, ami garantáltan összehoz minket. Ha egy igazán jó teltházas felnőtt bulit keresel ma estére, a legjobb zenékkel várlak a Pikantóba, a szingli partiba. Cím Tata, Tópart sétány 13. Jövő héten szombaton pedig újra itt leszünk a Forrás Rádióban az élő mix műsorral. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat!
1: Ez a Beat!
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót!

töltsd velünk a szombat estét! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Aki ebben az órában kever, zimmel!

Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Most a Club Sessionben Zimmeren.

Szombat estét, este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Aki ebben az órában kever, zimmel.

Élnéd a hangulatot. Hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a

Plegykák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A